Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és péntekig tart Balázsék újabb izgalmas, szellemes, kacagtató játéka, az elfűrészelt dalok. Na, hogyha ebből a dalból felcsendül egy részlet, segítek, hogy mit kell megírni SMS-ben. Alex Kenji, Bambolé!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Michael Moore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindössze Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetés kért ért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a Top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.

0: Ja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelen Tisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, ha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opalite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrésztelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opalite, ez most az aktuális kedvenc.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, reggelkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy nem sokára a tökéletes celeb, akinek 10 éve van jogsia, és hát ebben az elmúlt 10 évben elég szép autó gyűjteményt felhalmozott. 3 Rolls-Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, Chevrolet, 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren is. Azt hiszem, egy Elvis Presley Cadillac is van a tulajdonában. Jó, hát hogyha az embert Lady Gaga-nak hívják, akkor úgy könnyű. Ő jön nem sokára is, ez az igazi mai sláger.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente kelet

0: Következő 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek között azt is elmondta nekünk Sam Felt, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World Is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék 3-4-6 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrészelt dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül esetleg. Hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Pécset vizsgálták meg az emberi agyat, felborult egy jármű, elindult a szezon a Káptalan kertben. Már is mondom a részleteket a Rádió 1-en. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófavédelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben. Nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queenbee zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy kis Pál és a Borszám mellett egy Punani Masztív, Mashupot is eljátszanak majd. Júniusban pedig a Bagosi Brothers is fölé

0: Még egy pár napig, május 31-ig látható a Szipán 101 Fény, élet, örökség a divatfényei című kiállítás. Az érdeklődőket Pécsett az M21 galériába várják. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végeznek a Péter utcában. Pécsett június 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel. Derült napos idő várható ma, a legfeljebb kevés gomoly felhővel, kicsi a csapadék kialakulásának esélye. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában ragyogó napsütés mellett 24-25 fok lesz élénk északnyugati szél kíséretében. Holnap 25 fok várható, fátyol felhőkkel, mérsékelt széllel, eső nélkül.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek köszönhetően.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Májusi Gyónás aranyatér.
2: Így van.
1: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
2: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
1: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
3: Az duplán jöhet.
2: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
1: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
2: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
1: Egy teljes sort megettél.
2: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
1: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevesítőtre.
3: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
1: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció.
2: Nem. Hanem, hogy az hogy... a generáció nem azt tanította.
1: Nem, nem.
2: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
1: egy
2: nem?
1: Egy rendszeres megélésem volt például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
3: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
1: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
2: Ez most megütött.
1: Ez megütött? Nem?
2: Nagyon durva.
1: Ugye?
2: Hú, van, megkönnyeztem.
3: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
2: Inkább anyád.
1: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még
3: épp eszem.
1: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
2: Ez kemény.
1: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
2: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
1: Nagyon durva. És valamivel elütöttem egyszer az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A zsákutca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad öreg. Tudod, így.
2: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
1: Igen.
2: Valójában érted?
1: Igen.
2: Az okozója és a megoldója.
1: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy várj már, most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
2: Igen, és de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
1: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a testérelmet, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
3: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, ugye, és meg kell magyarázni.
2: Csak tanuljál. Csak igen, tanuljál, igen. És kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, amit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordul. És akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú kit, hanem azonnal vérbosszú. Vérbosszú!
3: Nem baj, majd te
1: levadászuk! Levadászuk! És hú!
2: Az és akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félhet, hogy hazajössz és agyonvernek.
3: Mennyire részek, hogy annyira...
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
1: Nem így van. Ebben most mind a kettőnek egy több generációs trauma szakadt,
2: ebben nevetésben. Éreztem ezt, amit elmondtam.
1: És amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy ez most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
3: csend van.
1: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
1: én szült... Amúgy te is szoktál félelt, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
2: Meg kell.
1: Hát valami jó,
3: mi miatt azért... van ez a szorongás?
1: Igen, igen, igen, igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
3: mondjuk
1: úgy keltem
3: fel. Elég erős álom.
1: Igen, elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden ettem,
3: és
1: hogy
3: az
1: hibás.
3: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
1: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod, és az egész
2: hát arra... ez mindennek a, igen.
1: Igen, igen.
2: A ventilálása, a levezetése, beálmodása, persze, nagyon
1: minden
2: durva.
1: A te hibád, hát hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád, ha... Na, de szóval igen.
3: Szép
1: de jókat
3: reggeleid
1: írtak,
3: voltak.
1: Jókat írtak a hallgatók, majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Ú, jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
1: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta terveztem mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
3: Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
2: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
1: Jó, felhúzta magát.
2: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
3: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
2: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Joci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
1: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
2: Ez mennyire
1: hogy,
2: durva.
1: Hogy leköltöd apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
2: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
1: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
2: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
1: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
3: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
1: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
3: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
2: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell, ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
1: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik ütök hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
3: fog működni.
1: Mit tudsz csinálni vele?
2: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg. Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy drekken van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férjem miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyum mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
1: Igen, ez nagyon durva, hogy...
2: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
3: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztal alatt. És a kis világodban ez a rend.
2: Igen.
3: Vagy ez a megoldás.
2: Ez a kapaszkodás.
3: Ez a nyuga, igen.
2: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt nyomozni, akkor ez nem
2: az öreged kőkemény.
1: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottam, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
3: És azzal szívhatott téged.
1: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kezelőből nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így
2: érzel. Persze, ez felnőtt korban jön meg.
1: Igen.
2: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
2: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fed, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
3: ez
2: nem
3: már
2: is tudsz...
3: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
2: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
3: És addig mi történik? Addig fed az agy?
1: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
3: Hát amíg gyerek nagyon, vagy addig, vagy
1: hogy
3: boldog,
1: igen, majd
3: ha annyi
1: idős leszel, majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most érted, nem legjobbnak, de hogy így
3: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, igen, meg az, hogy, meg, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennük a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokkal. Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
2: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szülőimre jártam.
3: Időben kell születni, ugye?
1: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
2: Szerintem az menő.
3: Az nem sajnos nem érdeklődik az esemény.
2: Csokkom talán, mit csinálsz, egy szülőjétek ezen.
1: Rendszeresen.
2: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez, most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
2: Bizonyám.
1: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a melkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
3: nem
1: rossz
3: nem nagyon szar lesz, igen. De utána viszont de
1: utána,
3: nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
2: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Hát egy jó gyerek
3: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
2: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz. Mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
3: Elmélyített hangom, mi?
2: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértes vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
3: El nem kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
2: így
3: első.
2: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, nagy harc.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
2: Nem, persze. Ez nem, erre az nem egész 30 éve menne a kukára, nem képes. A szülő identitását kéne kidobni a kukába, ráadásul egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud
1: átírni. És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem voltam,
2: tudod,
1: mondjuk
2: miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen, igen.
2: Ez az oka. Meg, ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
3: de várjuk itt, mi is évek óta. Az a mindegy.
2: Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
2: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: Ha, és tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
2: Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Pécsi vakáció 2026, megjelent a legújabb brossúra. Óriás tőrös darazsak lepték el Pécset, két táncművész szerződtetnének. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan is egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség is helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Óriás tőrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmeértéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tőrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tőrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett Társulatának vezetője, mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Június 4-én a Pannon Filharmonikusok bemutatják majd a Rómeó és Júliát. Balettzene lesz ez, modern tánc adaptációval, vezényel Keselyák Gergely. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, az 1-es kilométernél a belváros felé pedig lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani még jó sokáig, a nyár közepéig, egészen július 10-ig. Jó utat kívánok a rádió!

0: Jó egyen! Derült napos idő várható ma, a legfeljebb kevés gomoly felhővel, kicsi a csapadék kialakulásának esélye. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában ragyogó napsütés mellett 24-25 fok lesz élénk északnyugati szél kíséretében. Holnap 25 fok várható, fátyol felhőkkel, mérsékelt széllel, eső nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ez itt a Balázsék, csak itt a Rádió 1-en.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: A mindenit. 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt, Júli, hello, jó reggelt, Feri, hello.
5: Júlcsa,
4: hello. Jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. És csütörtök, gyerekek, mindenki ilyen időzavarban van, legalábbis nagyon nehezen bogozom ki a héten. Ugye a KED miatt, hogy...
6: Hogy a hétfő elment.
4: Ugye a hétfő elment, akkor most ez péntek? Várjál, nem péntek, csütörtök.
6: Bolond az agyam.
4: Bolond az agyam.
5: Rá tudok szokni erre, hogy nincs nagyon hétfő. Nagyon. Nem volt rossz ez, gyerekek, nem volt ez rossz, de tényleg az van, hogy most van hét közepe, még csak szerda, jaj, ráérünk. Nem, vége, mindjárt vége.
4: Igen. Igen, de ezt meg lehet szokni, nyáron azért ez lesz is néha, szóval ezt jelezzük előre, hogy ez lesz.
6: Hogy csak 4 nap lesz?
4: Hogy 4 nap lesz, igen, hogy egy-egy pénteket majd így, amikor nyugi van, csend van, hétköznap van, akkor azért ezeket ki fogjuk venni, de majd erről akkor időben
6: de ha 4,
4: szólunk.
6: Akkor miért nem 3?
4: Hát az, megyünk Szabira is, de lesznek péntekek, amiket majd így ki. Kikapunk, de nyáron belefér, gyerekek. Tehát nyáron
5: egy csomó ember csinálja. Képzeljétek el, hogy a kis van ugye egy régi 25 éves alfám, és hát tavaly Vajda Judit hosszú távú élettársam elvitte autózni az autót. Hát mindegy is.
6: Kivette hogy, a pénteket a kocsi.
5: Hogy van rajta egy ilyen mutató, érted, ami mutatja, hogy az már pirosban nem jó, ha van a hőmérséklet. Tehát megfőzte a motorját, na mindegy, de így is szeretjük a csajt. És akkor most jutottunk odáig, hogy végre elkerült egy szakemberhez, és akkor tegnap beszéltem vele, hogy na mi van, akkor új motort kell belevenni, vagy még ezt meg lehet gyepálni a régit, lesz belőle valami. És mondta a hapsi, hogy hát el kell vinni, ugye a motort kivették, el kell vinni egy ilyen szakértőhöz, aki beméri, nem értek hozzá. Lényeg, mondta, hogy de csak jövő héten, mert hogy ők péntekenként nem dolgoznak.
4: Aha.
5: Nem mondom, akkor biztos ez nekem nagyon sokba fog kerülni, érted, ha ezt 4 nap alatt összeszeded a lóvét, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt ráálltak erre, hogy minden nap többet vannak egy kicsit, azt hiszem egy órácskát, és nagyon hatékonyá tették a melót, és így a péntekük mindig szabad.
4: És 3 napos a szünet.
5: Hát és igen, aha, és péntek
6: ez
5: szombat.
6: Ez csak nyáron, nyári
5: nem,
6: szezon?
5: Mindig.
6: Nem, folyamatosan.
4: Na, de jó.
5: Télen is át tudtak erre állni, hogy akkor hétfőtől megtolják, és azt mondták, hogy hatékonyság, meg tudjuk csinálni azt 4 nap alatt, amit 5, lehet, hogy egy kicsit tovább kell maradni, tehát nem 4-kor van vége a munkaidőnek, aha, hanem mit ér, 5-kor, viszont a péntek mindenkinek szabad, tehát csütörtök este ők már így mennek haza, hogy megvagyunk.
6: Jó, én ezt nagyon adám. És
4: az nagyon jó.
5: Igen.
4: Egyébként
5: igen.
4: Ez a normális, ez a 3-2-3-4, tehát ez lenne a normális, igen, szerintem. Tehát a 2 nap az nem feltétlen tudod kipihenni magad.
5: És ahhoz Mundzsáro képest, hogy mi még úgy éltünk annak idején, hogy szombati munkanap volt, emlékeztek?
4: Én arra nem, megmondom őszintén, nem. Az nem, az nem, nekem nincs
5: hát
4: meg.
5: Mi még jártunk szombaton iskolába, az ugye a faterék tolták szombaton is a melót.
6: Te ilyen öreg vagy.
5: Igen.
4: Az nincs meg nekem.
5: Igen, csak
6: szombaton
5: átszázom.
6: Szombaton iskolába, hogy?
5: Nem, ti nem voltatok
6: nem.
5: Szomba?
6: Nem.
4: Hát 77-ben születünk, ott 87-ben suli, ott már azért a szombat szünnap volt.
5: Mi tehát, hogy sokáig, tehát azt hiszem elsőben, másodikban volt még ilyen, hogy be kellett menni szombaton, de azért én még emlékszem, aha, rá. Boktattunk a kis iskolatáskánkat.
6: Kis kékköpenyben.
5: Leragasztott szemüvegünket.
4: Az nem volt. Az nekem már nem. Igen. Szia, drága Anna, annyira szeretlek benneteket, annyira jó műsorotok, szeretnék egy kis lehetőségbe jutni a játékba, a születésnapom egy tökéletes ajándék lenne számomra, minden péntek hétköznap írja valaki, csintek, barátaim, csintek, ez ugye a... Igen, távez vágtáló mundzsárok. Köszönjük szépen, ugye a mundzsáró, ez szállóigévé vált, csak úgy, mint a szaktanári. A mundzsáró, ez az új fogyasztószer, gyerekek, ez a neve, nagyon szeretjük. Kicsit úgy hangzik, megbeszéltük, mint a keletinél vennéd egy 1200-es ladának a csomagtartójából, de általában ez az új őrület, úgyhogy mundzsárónak kell utána nézni. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Bezárom a kis étkezdén pár péntekre nyáron. Sima Peti küldte nekünk. Igen, igen, ugyanez. Kommunista szombatmocskos Lipsik. Kaptuk SMS-ben, és hát hasonlóan jókedvűen ébredt mindenki. Gyerekek, közelik a telihold. Éreztétek? Jól aludtatok?
6: Nekem semmi bajom
4: semmi nem volt.
6: Hát az... teliholdkor igen, akkor ez egy kicsit beüt, de azért, aha, közeledik a telihold, azért az még nem vág oda. Vagy már igen?
4: Nem. Én nagyon szeretem, de hogy nem, nincs ez. Nincsen ez, csak valaki ilyenkor egy kicsit így meg bolondul és rosszabbul alszik, 1-2 nap és ez lesz.
5: Az időjárás az odavágott egy csomó embernek. Hát ez a tegnapi vizé. Nálunk így várták. A velencei-tó konkrétan szerintem nézte az eget.
4: És lett valami?
6: No. Semmi.
5: Semmi. Érted?
4: De mondtak, ami hidegfrontot, meg lehűlés, meg
6: az
4: nagy megvan, eső.
5: Igen, ja, egy ilyen 10 fokot visszaesik, tehát nem 34 lesz, csak 24 vagy 25. Dráma nincs, azért ez május végén még belefér, de tegnap az egész ország szerintem nézte ezeket, hogy végre jön az eső. Nálunk olyan felhősödés volt délután, hogy eltakart mindent. Anyámmal így ültünk kint, a mama is mondta, hogy na végre, és ez csak minden eltűnt.
4: És ez
5: csak... Mi van?
6: Én nagyon durva, hogy én tegnap kerestem rá először, hogy 5-27-e, hogy meddig tart most ez a hőhullám.
5: Szóval
6: én már most elértem.
4: Nem már.
6: Elértem a fáradt.
4: Napja van meleg. Hát,
6: de most itt
4: ez a jó.
6: Az egyik hallgató Dave küldte, hogy tikkasztó forróság Spanyolországban 34 fok és éjjel 20. Most valamelyik nap így szembe jött, hogy Marokkóban most kiadtak valami riasztást, 42 fok van már most is. Tehát, hogy valami félelmetes hőség.
4: Igen, de hogy ez most spanyol, június eleje van, vagy május még ez. A Spanyolország 30 fok, ez még hírérték?
5: Nem tudom, hogy mi szokott lenni már, ott ilyenkor.
6: Már
5: nem
6: most
5: tudom.
6: Brutál.
4: Én nagyon élem, én nekem ez a korszakom. Tehát nekem a késő tavasztól a kora ősz, vagy késő őszig én ebben fürdöm.
6: Tudom, te ilyen 30 környékén érdez az üzemhőmérsékletet.
4: Semmi nem tud. Én imádom a meleget.
6: Zsülelesünk elünk, tehát ezt a hőséget.
4: Tényleg? Ne csinálom. Nem tudom, valahogy én ezt nagyon...
6: Nem megy.
4: Nagyon élem, nagyon szeretem.
6: Viszont képzeljétek el, hogy Szardínia. Na, hát...
4: Na. Most, hogy így kérdeztük, mert Feri szemébe is láttam a csillogást, és már én is majdnem megkérdeztem, milyen
6: hogy
4: volt Szardínia, de hát
6: szerintem
4: nem kellett megvárnom.
6: Elébe mentem a kérdésnek.
4: Igen.
6: Szóval én tudtam, vagy hát hallottam, hogy ez a sziget fantasztikusan szép, és nyilván láttam róla egy csomó fotót, amiről azt gondoltam, hogy persze photoshopolt. De hogy ez élőben is ilyen. Fiúk, ti voltatok már?
4: Én voltam.
6: Olyan elképesztő.
4: Kicsit untam. De jó hely, kicsit untam. Nem, jó hely.
6: Egy napra béreltünk autót, és akkor elmentünk ezekre a nagyon híres strandokra, és akkor volt egy TripAdvisor-os komment, ahol volt egy kommentje, ahol ajánlottak egy olyan strandot, ami gyakorlatilag nincsen rajta a térképen. Elindultunk a nagy büdös semmibe, egyszer csak eltűnt az aszfalt, egy ilyen földúton így mentünk egy ilyen bele a nagy büdös semmibe, és képzeljétek el, hogy volt egy pont, ahol megálltunk, és alattunk volt egy ilyen meredély, és egy olyan öblöt találtunk, amit még életemben nem láttam. Tehát, hogy ilyen ennyi kék a világon nincsen, és ilyen 60 méteres mélységbe kellett lemászni ahhoz, hogy lejuss a partra. Volt lent egy-két ember.
5: Aztán ekkor Miró leugratott kocsival.
6: 19-20 fokos a tenger, isteni finom, nagyon jó, kellemes az egész város, vendégszeretőek az emberek, tehát, hogy valami...
4: Még részén voltatok? Hol van ez?
6: Algaró.
5: Azok volt?
6: Algaróban voltunk fönt, igen. Hát lehet, hogy a szezon eleje van, miért neked más volt?
5: Hát nekünk más. Igen.
6: Mert hogy tök jó
5: fejek voltak. Nem voltak nagyon aranyosak.
4: Arra már én nem emlékszem, hogy milyenek voltak.
5: Mi augusztusban voltunk, így július vége augusztus, és akkor úgy...
6: Addig rá fogott a lelkesedés.
5: Lehet, hogy az van, igen, hogy tavaszra összeszedik magukat, télen kicsit kevesebb a turista, ilyenkor mindenki kedves még, és augusztus meg azt mondja, hogy
4: takarodjatok meg. Jó, de volt-e tűzfal, volt-e bélfertőzés, volt-e defekt, nem érdekel az azurkék tenger, meg a fehér homok, mert az mindenkinek van.
6: Figyelj, semmi hírértékű.
4: Lemondták ki a visszajáratot, lezuhant egy EasyJet melletted, összeállítja magát egy kullancsos nyugdíjas, akinek nem tudom, epilepsziás rohama lett a gépen. Valami, nem érdekel, hogy ami jó volt, az nem.
6: Nem tudom, lehet, hogy összeszedtünk valami fertőzést, és abból csak másfél-két hónap múlva lesz valami.
4: Ez
6: de most még nem érzem a tüneteket.
4: Ellopták a csomagodat. Cifrára fostad-e magad az első szangriától. Romlott volt a tintahal, és behánytál a Mirónak a kesztyűtartójába.
6: Semmi az életen egy világon.
5: Nem áll, hogy jól éreztétek park, magatokat.
4: Az urkék tenger, ez kit érdekel?
6: Nagyon-nagyon szánalmasan unalmas volt. Az utolsó nap a naplementében sétáltunk bele, amikor a fiam felhívott azzal, hogy nincs itthon semmi kaja.
4: Na, ez kezd érdekelni. Ez kezd alakulni.
5: Ilyenkor mire számítanak a gyerekek, amikor te 2000 kilométerre vagy az otthonodtól, és fölhív, hogy nincs kaja?
6: Azt, mert volt ilyen Katalinában rendeltem neki pizzát, tehát hogy volt ilyen...
4: Tud magának rendelni? Nincs telefonja?
6: Abszolút nem értettem az egészet, mert oda volt kikészítve neki a pénz. Meg volt vele beszélve ráadásul, hogy ki is írtam, hogy nehogy elfelejts, hogy vasárnap hétfőn nincsen bolt. Tehát be van zárva minden, készüljetek fölre. nincs itt semmi kaja. Természetesen tele volt a hűtő minden kajával, csak nem ugrott rá az étel, mikor kinyitotta a hűtőt, tehát el kellett volna készíteni. És akkor tényleg ott állsz azzal, hogy kivett a mélyhűtőből lapockát, hogy ő akkor azt bedobja a serpenyőbe, akkor vitatkozott vele a Miró, hogy de ez nem így megy. Tehát, hogy a jeges hús nem teszed rá, abból nem cső. És akkor azt hallod, hogy a hátad mögött ezek ordítanak, miközben te így állsz, és fogod az aperolodat, és megy le a nap, mert Miró, nézd már,
4: milyen
6: megfőni, nem fog megsülni, nem lesz.
5: Éhen halt a gyerek a végére?
6: Éhen, persze.
5: Hogyne. Isten nyugosztalja, köszönjük.
4: Szeretem az ilyen banális, sima, hétköznapi romantikus naplementés történeteket. Valaki halljon meg, valaki kapjon vérmérgezést, valakinek vágja. Valami legyen, ez nem te vagy itt, valami átokot kell megtörni, vagy valamit leszedni. Ez...
6: A következő két és fél óra az mondjuk a duzzogásról szól, tehát nyilván, hogy beszélhet vele így a gyerek, meg hogy mi ez a stílus, meg hogy valamit nagyon elrontottunk, de aztán utána nyilván helyére kerültek a dolgok. Jó,
5: nem is igazi magát. Férfi, hanem azt mondta, hogy te rontottad el.
6: Nem mond ilyet.
5: Igen? Együtt. Közös felelősségvállalás van Miró részéről.
6: Együtt.
4: Szóval elmondom neked, hogy 3 éve ez a sztori még úgy nézett volna ki, hogy volt egy szállásotok, azt addigra lebombázták. Volt egy autó, az defektes lett, és aztán ott volt a tenger, de ott már nem volt tenger.
5: Nem
4: és lement a nap, de nem volt a helyén a csillag, mert nem ment le a nap, érted? Ehhez képest...
6: Ezekbe bele-bele nyúlunk, és azért persze...
4: Nem, most már egy ideje, nem.
6: Mert a Miró foglal.
4: Ja, akkor itt tört meg az átok, várjál. Tehát hajlandó esetleg egy 50 vagy 100 euróval többet rááldozni?
6: Nem.
4: Soha csak nem. Többet keres a szarhelyek között?
6: Figyelj,
4: tűzfal és tűzfal között is van különbség.
6: Például a tűzfalas rész, ami nagyon emblematikus tűzfal volt, az Isztambulban volt, az például az Hagia Szófia közvetlen mellette volt.
4: De ezt a történetet nagyon szerettük, ebből éltünk utána hetekig. Igen. Sima naplementéből nem tudok műsort készíteni.
5: Volt.
6: Tehát igen, a tűzfal...
4: Nem ezért vagy itt, hogy boldog legyél.
5: Nem kellene a nyálasztoriai.
4: A Jani se azért volt, hogy 2 méteres magas, nem tudom, kigyúrt húszabáló legyen, hanem vegetáriánus csávó, aki BKV-val jár, és megvar mindenkit, akit tud. Maradjunk szerepben.
6: A következő alkalommal összeszedek valami ételmérgezést, csak a tiketeket.
4: Ellopták a csomagodat visszafelé?
6: Nem volt feladandó semmi.
4: Ült melletted egy 130 kilós kövér ember, aki átnyúlt a kajádba. És...
6: Csak egy gyerek volt mögöttem, aki végigudosta az ülésemet, de hát ebben semmi extra.
4: Ki kezdett veled a stewardess, és rád kacsintott?
6: Sajnos nem.
4: Drága hallgatók, ugye halljátok, hogy mindent megtettem.
6: Vannak emberek, akiket le kell cserélni. Köszönjük, Júlia.
4: Ugye halljátok, hogy veletek vagyok, mert is arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen a naplemente. Ugyanolyan, mint az összes más tengerparton, érted?
6: Szánalmas vagy.
5: Lehet, hogy te hazudsz, és már nem mered elmesélni ezeket?
6: Nem, én esküszöm, elmondanám, hogyha most történt valami, akkor röhögjük rajta.
5: Nem lehet, hogy immunissá váltál, és már észre se veszed, hogy neked szar.
6: Igazából nagyon szívom.
4: Nem hogy legalább nem törtek be a szobátokba, nem rabolták el az útlevelet, és mostak fogkefével a seggükbe. Nem találtatok egy fotót utána, hogy a betörő a fogkefétekkel a seggébe virít a fürdőszobába, amit ott had egy polaroidon, és 10 percben megjelenik. Hát semmi.
6: Gyanús volt, mi ez a szag?
4: Csak romantika, szép, fehér homok és minden.
6: Hát ez van most, basszus.
5: Ó, Isten, Júli, ez nem te vagy.
6: Há? Mit csináljak?
4: Gyerekek, ez áh.
6: De figyelj, kilépek és elüt a busznak.
4: Ki vagy te, és mit tette Julival?
6: Mindjárt lemegyek, kisétálok a 8-as busz alá.
4: Igen. Jó? Na jó van, gyerekek.
6: Ne haragudjatok, tényleg.
4: Méhen kívüli terhesség? Ott, akkor nem? Se, hát egy korszak véget ért, írja valaki. Gyerekek, egy korszak véget ért. És ez így van, hogy egy korszak ebben a vonatkozásban véget ért. Fogócska a tengerparton.
6: Az volt.
5: Hát, na jó, végre valami.
6: Nagy megalakulások.
5: De se vagy már régi jó.
4: Igen, na, úgy hallom, vekernék kicsit ötenem. Ennyi, gyerekek. Na jó van, imádlak, Balázs írja. Én csak kapaszkodik,
5: hogy valamiből műsort lehessen csinálni.
4: Próbálom
5: tényleg
4: azt hozni, ami történt régen, de ez a stáb megváltozott, érted? Macskafogóba vagyunk, átmentünk a nagy egéren, és labdázunk, és lepkéket kergetünk a másik oldalon. Hát borzasztó ez így. Menjünk is el hírezni akkor, jó? Mert Zsülcit nagyon integet. Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Kétnapos lesz a római fesztivál. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban. Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma. Pécsett. Jó reggelt! Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsen. Tavaly kicsivel több mint 1500-szer riasztották a pécsi lánglovagokat. Több téves jelzés is érkezett a katasztrófavédelemhez, több mint egy évvel korábban. A tavaly évre vonatkozó statisztikából az derül ki, hogy a tényleges tűzesetek 9%-a szabadtéren, 6%-a lakásokban keletkezett, 3-an meghaltak. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt. A tűzoltók betörték az autó egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek szerencsére nem esett semmi baja az ijegységen túl. Kétnapos lesz a római fesztivál június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogatóközpontban hívják, várják az érdeklődőket Pécsett. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszi kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a Pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Dani Bunia táncegyüttes ókori római tánc bemutatót tart. Ez követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd. Tavaszi dallamok aranyfuvolán, ez lesz a címe június 4-én Baik Ági és Drahos Béla zenei estjének. Felcsendül majd többek között Handel, Bach, Schubert és Strauss egy-egy műve is. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as főúton Pécs belterületén pedig csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé lezártak egy sávot. Jó utat kívánok! Derült napos idő várható ma, legfeljebb kevés gomoly felhővel, kicsi a csapadék kialakulásának esélye. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában ragyogó napsütés mellett 24-25 fok lesz élénk északnyugati szél kíséretében. Holnap 25 fok várható, fátyol felhőkkel, mérsékelt széllel, eső nélkül.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hála az agyhalott terelésnek, 60-tól az M0-ig halott. Az M3-as. Gyerekek, ez nem tudom, hogy valaha meg fog-e oldódni ez az M3-as történet.
2: Ja,
1: ez
2: most már,
1: de tényleg ez egy ilyen 10 éve, ez a bagtura, ott az egész terelés, ez, nem tudom, hogy ott mit nem sikerül megépíteni. Nem volt még olyan, hogy az M3-as azon részén ott ne lett volna valamilyen terelés.
3: Hát a jó munkához idő kell.
1: Az biztos, azt csinálják
3: alaposan.
1: Csinálják egy ideig, igen. Sziasztok, Balék, a tegnapi témátokhoz kapcsolódva, ami mindig érzem a gyomromban azt az összehúzást, stressz, szorongás, hogy fekszem az ágyon, 14 éves koromban az ágyamban, fekve hallgatóz, anyám üvölt, az alkoholista faterommal kint a konyhában, üss meg, csak próbáld meg, és hasonlók. Hála, pontosan ezt az érzést éreztem, mint máig sokszor az életemben. Csajozás, emberi kapcsolatok, akár egy buszra szállásról is van szó, vagy sok minden más szituációról. Most már tudom, hogy csak mindenért, sok mindenért vagyok olyan, amilyen vagyok, ma negatív értelemben. 44 vagyok, írja. Ugye ez a tegnapi témánk volt, tegnap egy nagyon jó kis ilyen gyerekkorba visszamenő ilyen regressziós téma volt, ugye ez így?
2: Nagyon
1: ebben a
2: sokaknak megkapargálta az életét, igen. A tegnapi.
1: Fú. Az érdekes téma volt, és ebben a formában ezt még nem csináltuk meg, igen, hogy a mostani életedből mi az, ami meghatározza a jelenlegi életedet a gyerekkorodból. Egy mozdulat, egy hang, egy hangsúly, egy veszekedés, egy kultzörgés, és kérdez, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Valamelyik, vagy akár mindkét szülőről.
2: Tudod, olyan, amit csak most meghalasz, meglátsz, és ugyanazt hozza elő belőled, mint a gyerekkorodban.
3: Hallgattam.
2: Nagyon sokan írtak.
1: Jó, érdekes volt.
3: Összerendült tőle a gyomrom. Úristen.
1: Mindenkinek van. Neked is van?
3: Persze.
1: Mindenkinek van. Tehát a saját szülőkkel kapcsolatban egy ilyen gyerekkori élmény, ami azonnal regresszió volt, tehát azonnal előjön, hogy ott vagy, hogy azt érzed, hogy hogy azzal foglalkozod, nagyon érdekes. Nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Szóval
3: nekem,
1: tényleg...
3: Fú, ami ilyen...
1: Anyuka vagy apuka?
3: Egy másik rokon.
1: Másik rokon, aha.
3: Ez a homlok puszi.
1: Aha.
2: Azóta sem megy.
3: Tehát amikor valaki megpuszíja a fejem tetejét.
1: Mert az abban a pillanatban az visszaköszön.
3: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. De ugye volt kultzörgés, volt lépcsőházba séta, volt aki elmondta, az nagyon érdekes SMS volt, elmondta, hogy az anyja hogy dohányzott a WC-n, vagy az apja, amiből
2: anyja.
1: Tudta az anyja, hogyha sokáig ül a WC-n, akkor valószínűleg balhé lesz. Vagy hogy az anyja fütyűrésznél is dúdolni kezdett. És tudta, hogy az azt jelenti, hogy 5 perc múlva itt rátörnek a szobában, és kitör a parasztgyalázat. Szóval nagyon, amire már nem is emlékszel, de hallasz egy ilyen SMS-t, és elkezd valami rémleni, nem feltétlenül ugyanez, de hasonló.
3: Hány olyan ember van, akinek gyakorlatilag nincsen emléke a gyerekkoráról? Mert hogy ezeket olyan jó mélyre elrejti, de hogy jönnek ezek
1: de
3: a kis triggerek,
1: igen,
3: és rögtön beindul.
1: Igen.
3: Ezer ilyen volt.
1: Igen, izgi volt. Azt mondja, hogy...
3: Meg hogy hogyan tanulsz meg, tehát az a legijesztőbb az egészben az, hogy hogyan tanulsz meg villámhárítóvá válni gyerekkorodban, hogy hogyan próbálod ezeknek a... Tudod, hogy vita lesz, meg tudod, hogy balhé lesz, és hogyan... Mik azok az elhárító mechanizmusok,
1: amik működnek,
3: bekapcsolnak, igen. És tudod, hogy hogyan tudod elvenni az élét, hogyha apád lefekszik részegen, és tudod, hogy csak egy órát alszik, és fel kell, akkor kőkövön nem marad.
1: Abszolút.
3: És a úristen, hány ilyen van nekem is.
1: Igen. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt, mondani akarsz még valamit, elkezdjön?
2: Csak annyit akartam mondani, hogy most tegnap már ugye ti ketten előhoztátok, most Juli, még a többiek is jöhetnek. Köszönöm, uram, hogy viszonylag normális családban. Nálunk mondjuk csend volt, de legalább ilyen nem.
3: De állt a késő levegőben.
1: És hogy van. Igazából.
3: Kapargassuk meg ezt egy kicsit.
2: Lehet, hogy elő lehetne szedni, de hogy úgy viszonylag normálisan lehoztuk a dolgot.
3: Hát,
2: nagyon
3: lehetne
1: terápiázni. Igen. Persze, érdekes volt. Meg tudjátok mondani, milyen nap volt tegnap? Tegnap volt a Málás Internet, nagyon szeretném, hogy visszajöjjenek egy ajánlattal. Mi volt tegnap? Nézzünk rá. Ez a tegnapi nap. Na várjál, hányadika van ma?
3: Ma van 28, tegnap 27.
1: 28, a sikernap.
3: Na
2: várjál, és a tegnap volt?
1: Az a tegnap, a sikernap.
2: Hát akkor megvan az állás,
3: ott
2: gratulálunk.
1: És a vonzás napja van ma. És start nap holnap, úgyhogy itt
2: hát
1: egymás után.
2: Ennyi. Ez a legjobb kombóba csináltad a dolgot. Tegnap siker, vagy start, megyünk fölfele.
3: És meg itt velünk van Fantás Duci.
1: Ő jön, ő folyamatosan jön. Igen. Ahogy vagy magyar, többen kérdezitek, az pedig holnap. Az holnap. az holnap lesz. Jófokja, Kiliti körforgalmán baleset, kivitt a Járda-szigetnél lévő kötelező haladási iránytáblát, rendőr, tűzoltó, mentő már Kin Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi újság, Anna? Jól vagy?
4: Kérlek szépen, minden oké. Okay. Jó reggelt nektek, 2032-re elkészül a holdbázis. Csak hogy így mondjak egy kis információt nektek.
1: Akkor újra megtanulunk holdra szállni? Addigra olyan... emlékezni fogunk, hogy hogy kell?
4: Nagyon jó kis grafikák, meg ilyen kis filmecskék vannak róla.
3: Már nem csak Kubrick fog forgatni róla?
1: Igen, már nem csak stúdióban forog majd a holdra szállás. Tehát 50 évig nem megyünk.
2: Mit fog tudni, hogy ott már lehet élni majd?
4: Igen, ott már lehet élni.
3: Leszállni se tudunk rá, mit fogunk mi ott
2: építkezni? De addigra megtanuljuk. Na. Igen,
4: 6 év, lehozzuk, meg fogjuk érni, és akkor élőbe beszámolunk, hogy beköltöztek.
3: 36?
4: 32.
3: 32.
4: Hát 32.
1: 32-re érek, akkor az tegyél még rá 10 évet a különböző csúszások miatt. Igen. Tehát az minket már azért annyira nem biztos, hogy érint.
3: Valahol épül már egy stúdió.
2: Még a 32-t azért
1: a 32,
2: meg.
1: Igen, a 42-ben már azért nem vagyok. Ott már többen nem vagyunk érintettek. A 42-es
4: jó, azért az.
1: Hát ez mennyi, ez 20 év? Na jó, 20 év múlva még érintettek
3: talán.
1: Vagyunk.
3: Talán.
1: Hát abban reménykedjünk. Hogy itt ülünk, az már nem valószínű, de talán még azért abba érdekeltek
4: vagyunk. Ez borzasztó lesz, mikor úgy leszünk, tudod, mint a búcsú szimfónia, hogy mindig leteszi valaki a hangszert, és kimegy.
1: Ja, tőle így nyolcad? Ja,
4: amikor így egyszer csak így elkezdi. Aha,
3: figyeljetek, hogy Zső lesz az utolsó, aki a fülhallgatóval ül majd, és azt mondja,
4: várjál, de már tök süket lesz, mert már tönkretette a fülét. Tök süket lesz. Háló?
3: Akkor is bejön, amikor itt már nem lesz műsor, se rádió.
1: Ja, az kemény, igen. Vagy amikor a baráti társaságok elkezdenek kicsekkolni, tudod. Tehát, hogy így van nagy baráti társaság, és így szépen lassan mindenki kicsekkol. Minden csak ne legyél utolsó. Mi ezt beszéljük mindig a fiúkkal, hogy oké, csak hogy ki akar utolsónak.
2: Valakinek lenni kell.
1: Valaki ott marad.
2: Valakinek lenni kell.
1: Na, azok már a bagányosabb történetek, igen.
3: Rohadt szomorú. Amikor most már újabban nem esküvőkre járunk, hanem temetésre.
4: Nem, azért még nem vagyunk ebbe a korban. Nincsen sok, hál'
1: Isten, nem járok. Mondjuk nyilván azért nem megyek el. Tehát, hogy...
2: Igen, szólnak, hogy lesz, de hát...
1: Nem megyek udvariasságból temetésre. Ez teljesen távol áll tőlem.
3: Körülöttünk most sokan?
1: Kicsekkoltak?
3: Igen.
1: Igen. Na, milyen vidámak vagyunk ma reggel.
2: Jó, engedjük
1: már. Esetleg még valami temetős történet, ne adj Isten, egy évvel hantolás, esetleg egy sírból visszajövetel. Sétált-e valaki mostában a kerepesi temetőben? Hogy néz ki? Szépek a sírok? Vannak-e virágok rajta?
2: Megint ellopták a koszorút.
1: Mivel tudjuk berobbantani ezt az amúgy nagyon rendületes csütörtököt?
3: Hát a gyerekkori traumákból indultunk.
1: Hát gyerekkori traumákból eljutottunk oda, hogy nem sokára mindenki kicsekkolna. Szép. Itt van a játékosunk,
4: Anna? Igen.
1: Itt van. Halló, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok!
2: Hello!
1: Jó reggelt, hello. Hogy hívnánk?
5: Frida vagyok, sziasztok!
1: Hello, Frida!
2: Frida?
1: Honnan hívtál minket, Frida?
5: Frida. Bajáról.
1: Bajáról, jól van.
2: Milyen menő neved van, Frida?
1: Az igen.
5: Nem hát hétköznapi? Nem hétköznapi, úgyhogy szerintem most fél Baja tudja, hogy ki vagyok. Hello, sziasztok, Baja!
2: Hello, Baja!
1: Ja, te milyen kelendő vagy, Bajám?
3: A Frida név miatt, nem. Mindenki ismeri.
5: Nem, hát a Frida név miatt, hát
2: csak szerintem nincs még egy Frida Baján. Te
1: de miért egyébként a Budapestben a kerületben ránézésre mindenkinek tudod a nevét? Érted? Tehát elmegy melletted Lajos, te tudod, hogy ő Lajos? Tehát, hogy nem, Fridát de... csak az ismeri, aki tudja, hogy ő Frida, vagyis ismeri Fridát.
3: De bárki, aki ismeri Fridát, az, és Baján egy darab Frida van. Tehát aki ismeri Fridát, az tudja, hogy ki az a Frida Baján.
1: Na de azt nem a, hang, nem a neve miatt tudja, hanem a hangja alapján megismeri, nem? Az anyádat se a neve alapján ismered meg, hanem a hangja alapján. Na mindegy, nem érdekes. Frida! Frida, Frida, figyelj ide. Miben foglalkozol?
5: Vállalkozó vagyok.
3: Miben?
2: Mit vállalkozol? A férjemmel.
5: Gázterveket készít. Jaj, ez itt a reklámhelye. Gázterveket készítünk és energetikai tanúsítványt.
3: Abból akkor az egész jó.
1: Ja, ez az energetikai tanúsítvány, az, amit a közjegyző kijön, nem csinál semmit, elkér egy százast. Aha. Hogy zárnak az ablakok? Jól? Hány fok van? Aha. Milyen a szigetelés? Igen.
2: Hőhíd, az a titok hőhíd, szó a hőhíd.
1: Mivel fűtötök? Padlófűtés? Jó, megadom. Oké, írjuk alá, adjátok el az ingatlant. Megadom az energetikai tanúsítványt. 80 ezer. Jól mondom? Nagyjából ez? Nem?
5: Nem.
1: Komolyan?
5: Nem, hát nem. A helyszín az gyakorlatilag hasonlóképpen működik. De egyébként azért a nagy része, az oroszlán része az számítógépen készül el, tehát hogy annyival nem vagyunk kész, hogy kimegyünk az ingatlanhoz, és akkor hú, milyenek a nyílászárok, meg hú, milyenek a falak, hanem azért az oroszlán része az a számítógépen készül el.
1: Energetikai tanúsítvány, közjegyző, ingatlanos, hasonló.
3: A szükséges
1: rossz, amit meg kell csinálni, senki nem tudja, hogy valójában mire való. Energetikai tanúsítvány, nagyon fontos, van a lakáshoz, van, persze, nézzük meg, hogy zárnak az ablakok.
3: Ezt mikor vezették be egyébként? Mikor lett ez kötelező?
5: 2012-ben, azt hiszem.
2: Ott jött el a jó világ. Onnantól kezdve. Három bajai hallgatónk is írt, hogy fingom sincs ki az a Frida.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút nem tudják. Nem fogják
2: ők nem fogják tudni.
1: Igen.
5: Majd bemutatkozok nekik az
2: igen,
5: után.
2: Frida vagyok.
1: Kivel játszanál Frida?
5: Hát veled, Balázs.
1: Jó, oké, játszunk akkor. Jó, nem is kérdezek erről többet. Mehetünk, Feri?
2: Na figyelj! 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok. De jól mondom, kicsit olyan, mint az ingatlanos, nem? Vagy a közjegyző?
4: Nem.
2: Miért mondod,
1: meg
2: hogy
1: is vagyunk?
4: Ingatlanos.
1: Ennyi, csokolom. Szabadulni akartam. Szabadulni akartam, megmondom, hogy szabadulni akartam.
2: Így ledobta magáról.
5: Én pedig bízom átvédeni a férjem nevében is.
1: Nagyon helyes, ezt meg kell védeni. Ügyi vagy, illetve hát az voltál, de hogy én voltam, hát nem. Voltam a nem ügyi.
5: Nem. Úgyhogy,
1: ki is mondtam, hogy van egy szép ajándékcsomagod. Jó?
5: Köszönöm szépen.
1: Üljük akkor neked.
5: Megtisztel ez, Balázs.
1: Nagyon olyan rövid volt. Ezt én rövidre zártam. Nem adtam esélyt, hogy kibontakozzál.
5: Hát nem. Köszönöm szépen. Vagy egy... nem tudom, ne köszönjem.
1: De
2: nyugodtan. Egy bajai kérdezi Frida, hogy jeromos-e a férjed?
5: Nem.
2: Akkor jó. Akkor ő se ismer.
3: Akkor az, hogy van még egy Frida.
1: Igen, de írt Peti, aki Erzsébet ellakik, hogy tud...
5: Van, biztos, hogy van egyébként.
1: Erzsébet ellakom, de tudom ki ez a Frida. Ez Peti küldte neki.
5: Jó.
1: Na jól van, küldjük az ND-csomagot. Köszi a játékot, ciao.
5: Köszönöm szépen. Hello. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
1: Ciao.
2: Egy gyorsan eldobtad magadtól
1: ez Ricsi Mappás volt, írja valaki. Abszolút, igen.
3: Balinak kellett ez, mint Varga Viktor hajába a madárszar. Tényleg megvan neki még a madara?
1: Én most láttam egy... Nekem ma reggel följött megint, és láttam, hogy most boxol a szem talán. Várjál, most dobta fel az Insta.
3: A madárra?
1: Igen, ha egyszer megnézed az oldalát, akkor utána ugye feldobálja, és várjál, megnézem, itt volt a videó. Én szerintem ott volt a madár a hajába, igen.
3: Úgy boxol, hogy ott van a madár
1: igen.
3: A hajába.
1: Igen. Él a zöld küllő, ott él vele, vagy visszajött. És még azt is megnéztem reggel, hogy hány órás a videója, és azt hiszem, ilyen 11 órás volt, tehát nem egy hetes videója volt, tehát most tette ki. Boxol, és ott ül a madár a hajába.
2: A madarat, hogy földrótozta a hajára?
1: Zseni ez a sztori. Ez a sztori, hogy beköltözött egy madár a hajába. Ezt imádom, ezt a történetet.
3: Szerintem ez már egy halott madár, ami ki van tömve.
2: Ezt mondom, és oda van drótozva, hát szóljon.
1: Ha igen, tényleg jó. Hú, gyerekek, nyári szünetes SMS, várjatok, hát álljunk már meg.
2: Na,
1: egy pillanatra.
2: Azért
1: ez nem maradjon el, legyen már rend. Mikor köszöntünk ma be? 6 óra?
3: 16.
1: 6 óra 17-kor, 18-kor, mikor költöztünk be? Ez nem maradhat el, gyerekek. Hát azért az anélkül ne forduljunk rá hírekre. Mi van? Eltűnt?
2: Lehet, hogy meghalt.
1: Zöldezed? Vagy mit csinálsz?
3: Barnázom. Jó, és akkor biztos, hogy megtalálod.
1: Barnázom. Figyelj, minden van. 22 nap, gyerekek. 19 óra 45 perc. És nyári szünet, 6 óra 15-kor jött az SMS, úgyhogy így vagyunk. Igen, ő mindig a beköszinél küldi. Amikor...
2: Igen, mert abban reménykedik, hogy akkor pont ránézel az SMS-re, de már abban sem tudsz reménykedni.
1: De nem, de hogy a hallgatók se szólnak, gyerekek, szóljatok, hát ne csináljátok, szóljatok, hogy Bali nyári szünet, SMS, ne maradjon. Ne maradjon.
2: Elvitte, hát elvitte Juli ragyogó sztoria.
1: Ja, igen, a szardiniás történet.
3: A teljesen érdektelenségbe fulladó szardiniai.
1: A napsütés, a naplement és a fehér homok az teljesen elvitte. Jól van, gyerekek, ha 4 perc, ha pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Mi pedig akkor elindulunk, jó?
2: Jó, lesz ma BL?
1: Egy kicsit BL-ezünk, igen. Trollfocit hívjuk?
3: Igen.
1: Trollfocit hívjuk 8 után.
3: 8 után.
1: 8 után hívjuk a trollfocit, úgyhogy abszolút lesz ma szerintem BL. Kicsit azért ezzel kell foglalkozni.
2: Jó, persze. Kicsit kell foglalkozni. Taxisok is lesznek.
1: Hát az inkább sztoriba beszéljünk róluk. Zsenik, nem?
2: Hát szerintem nem legjobb
3: reggyőzítesz.
1: De ez most lesz, vagy nem? Vagy,
3: Én nem tudom elképzelni. Ne hülyeskedjetek. Tehát, hogyha valamikor lehet pénzt keresni, az most van. Hát ki az a hülye, aki inkább kiáll és sztrájkol ilyenkor?
2: Mert nekik elveik vannak.
3: Ja.
1: Az a hülyésnek az van, igen.
2: Igen, mert 30-en meccs előtt 2 órával azt mondják, hogy most sztrájk!
3: És majd a hősök terére állnak ki?
2: Persze. Vajon?
1: Én még úgy olvasom, hogy nem biztos a sztrájk, de szerintem az jó, egy BL döntőt megküldeni egy taxi sztrájkra, szerintem az menő. Szerintem az megint csak, az egy magyar, azt mi tudjuk. Tehát az egy olyan hungarikum, hogy az nincs más. Igen.
2: Ja, és hogy egyáltalán lesz-e BL döntő, ugye? Az is kérdés.
1: Na jó, akkor vegyük ezt elő egy kicsit később. Összeszedjük,
2: hogy mi sztori lett ebből.
1: Hogy mit tudunk erről, mert ez megint kezd egy kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magyar sztori.
3: Dobjuk össze a fellépő pénzt.
1: Összerakjuk. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
12: One. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
13: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
14: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
18: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.

0: nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
6: Reklámot hallottál.
5: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió Egyen Szendi Hajnitól.
7: Szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Kezdődik a Mind megette napok. Még lehet jelentkezni a Miniszit Fesztiválra. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Superbrands a legjelentősebb nemzetközi márkaértékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emeli ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Miniszit Fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit, júniusban ugyanis 9 alkalommal szerveznek ingyenes városnéző programot. Pécs 2000 éves múltját ismerhetjük meg a vezetett túrán. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végeznek a Péter utcában. Pécset június 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Rádió Eggyel. Derült napos idő várható ma, a legfeljebb kevés gomoly felhővel, kicsi a csapadék kialakulásának esélye. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában ragyogó napsütés mellett 24-25 fok lesz élénk északnyugati szél kíséretében. Holnap 25 fok várható, fátyol felhőkkel, mérsékelt széllel, eső nélkül.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió Egy! Folytatódik a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Cím egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Után 11 perccel, és ja, szóval mindegy. Igen.
2: Mit láttál?
1: Nem érdekes, nem mondom. Amit viszont akartam mondani, hogy hiába küld el valaki többször egy SMS-t, vagy Viber üzenetet, az ettől azért nem biztos, hogy beolvasásra kerül. Jó? Tehát,
2: megint van egy kitartónk?
1: Vannak itten kitartó hallgatóink, igen, de hogy nem tud minden. Nem tud minden bekerülni a műsorba. Na, itt vagyunk. Szerintetek ám ez árulás, hogy átnyergeltem hozzátok, vagyis, hogy visszatértem? Fantás Duci kérdezi. Most ez mit mond? Várja, Duci jött.
3: Hát a Duci nem, Duci itt volt.
1: Duci itt volt.
3: Régen.
1: Elment a retróra.
3: Elment, és akkor most ugye visszaszokott egy kicsit, és itt ragadt.
1: Ja, értem, tehát az árulás, hogy átnyergelt hozzátok, vagy hogy visszatért.
3: Aha. Hát most ő tette, figyelj csak, Duci, haver, dupla árulásban vagy.
1: Duci nagyon nem állsz jól.
3: Egyszer meg elárultál minket, most elárultad a bocsit.
1: Igen, nem
3: állsz.
1: De örülünk, hogy itt vagy. Ugye mondtad, hogy maradsz már, nem mész vissza. Miért? Kérdezi egy hallgató négyszer. Igen. Claudia megint aktív? nem Claudiáról van szó. Valamilyen fiatalok megnyertek valamilyen rádiós versenyt, tök jó. És most már harmadszorra vagy másodszorra küldi el a srác ezt, hogy akkor olvassuk be.
2: És látod, be is került.
1: Ennyit be tud kerülni, de hogy nem, tehát hogy értem, hogy ő saját magát futtatja ráadásul. Tehát ő elküldte azt, hogy ők nyerték a rádiós versenyt, úgyhogy ő lett az első, aki küldi a Viber SMS-t, hogy olvassuk be, és ő az első. Tehát ő magát promózza. Pláne nem fogom beolvasni. Tehát, hogy ott van, egyébként nézd meg, szórakozatod az SMS-t, de hogy
2: igen.
1: Biztos nem olvasom.
2: De milyen kis élelmes.
1: Nagyon élelmes, de egyébként így kell. Tehát így kell, hogy promózza saját magát. És egy kicsit önmenedzselése elküldeni százszor az üzenetet, hogy hát, ha beolvasom akkor, hogy itt aztán mi történik. De én meg olyan vagyok, hogy dafkenem. Tehát, hogyha látom, hogy valaki nagyon nyomul, már csak azért se. Úgyhogy ez így nem fog.
2: Én gratulálok a díjhoz.
1: Puncsoska.
3: Megalkuvó.
1: Puncsos. Claudia férje? Kérdezi valaki. Igen, Claudia férje folyamatosan írogat, igen. Na, gyerekek.
2: Nem is igaz az apja.
1: Már kinek az apja? Claudiának?
2: Nem. A aki megnyerte a díjat, annak az apja írt.
3: Milyen díjat?
2: Ja. Érted?
3: Egy büszke apuka.
1: Tehát egy büszke apuka tolja nyomorúságosan a fiát. Még szarabb a sztori.
2: Ne!
1: Még rosszabb ez a történet. Tehát megnyer a fia egy valamilyen rádiós versenyt valahol. Ez egy ilyen tehetségkutató. Egy városban, egy vidéki városban. És a fia lesz az első.
2: Így van.
1: És elküldi nekünk tegnap is, hogy olvassuk be. Aztán elküldi ma is, hogy olvassuk be. Breaking news ebből a városból. És hogy megnyerte a fia, érted?
2: Ő egy büszke édesapa. Minden
1: formon. Nyomassza a rokonokat ezzel, hogy mit nyert
2: minden,
1: a gyereket.
2: Minden formon, ahol tudja, szólja.
1: Persze, küldj el a gyerek anyjának, a nagyszülőknek, küldj el a nem tudom, a rokonoknak, a sógorának, igyanak rá egy pálinkát, de ezzel legalább ne nyomasszon.
3: Nem. Nagyon jó, mert reggel elküldte tegnap, hogy Csá Balázs. Aztán elküldte 10 óra után, hogy szia Atis.
1: Persze,
3: ugyanazzal a hírrel.
1: Ugyanaz, tehát ő mindenhova be akarja. Aztán elküldi délután, aztán elküldi megint ma reggel. Biztos, hogy nem. Annyit, csak a testemen keresztül fog ez már bekerülni.
3: Annyit mondjál már, hogy Atis beolvasta.
1: Tegyük át a Claudia mappába, kérlek benneteket. Igen. Ezt olvasd be. Ha nem, akkor nem puszjott.
2: Figyelj, Fantás Ducit megnyertük, őt most veszítettük el. Igen, ebben a pillanatban szegét.
1: Igen, amennyit beszéltél róla, be is olvashattad volna. Nem, gyerekek nem, elveim vannak. Úgyhogy nem. Büszke lehetsz a fiadra, mit is csinált? Na, ez megy a Redditre. Érdekesebb ez, mint a Fantás Duci. Igen, ne legyél népművészeti cserépet, de nyírják nekem. De tudjátok, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom. Tehát, hogy ez nincsen valószínű, ez a típus igazán hallgatónak, ez a típus, aki ugyanezt üzenetet elküldi a bocskoréknak is.
3: Igen,
1: tehát, hogy neki
3: igen,
1: mindegy, melyik rádióba, hogy kerül be, csak valahova kerüljön be. És valahol legyen róla szó.
2: Egy kicsit se érzed szar embernek ilyenkor magad. nincsen egy picit se lelkiismeret furdalásod, hogy így, egy ilyen megszólalás után, hogy nem olvasol be egy ilyen SMS-t.
1: Tudod, hány ilyen döntést hozok meg én egy nap ebben a 4 órában, amit nem is tudtok, hogy én ezt a döntést meghoztam? Tehát, hogy ennek csak ez a jéghegy csúcsa.
2: Egyek édes reggelit, vagy ne egyek édes reggelit.
1: Nem úgy, nem a műsorral, a hallgatókkal, az SMS-ekkel reagáljak, vagy ne, betegyem-e beolvasondó közé. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nem vagyok hajlandó ebben senki kedvére tenni. Csak a műsor számít, és az, hogy ez olyan legyen, ami mindenkit érdekel.
2: Eljön majd a pillanat, amikor ő fog neked munkát adni. Amikor majd ő dönt a sorsodra.
3: Amikor majd bocsánat kéréssel kezdesz.
1: Szarom, mit nyert, írja valaki. Igen. A bocskor beolvasta tegnap.
3: Mert ő egy jellem, egy rendes ember.
1: Igen. Lelkiismeret furdaláshoz lélek is kell szarni. Nem, ez csak azért jelzem, hogy ne erőlködjön tovább. Na, gyerekek, kinek milyen félelme van, ami nem valósult meg, de fél, hogy egyszer megtörténik? Ez egy jó téma, és erről még nem beszéltünk, hogy van-e valami olyan félelmed, ami konkrétan még soha nem történt meg veled, de valamiért attól rettegsz, hogy egyszer meg fog és el akarod kerülni.
2: Potenciázavarajod vannak?
1: Hát most valami konkrétabbra gondolok, a potenciázavar azért nem áll fel, de nem tudom, hogy láttatok-e, vagy néztek-e ilyen ringlispiles videókat, amikor valamilyen hullámvasút, vagy ringlisfil, vagy pirát, vagy körhinta, amikor az nehezebben, megáll úgy a levegőben, hogy fél órát, egy órát, 3 órát lógnak fejjel lefelé, ugye a kedves delikvensek, akik fölültek a, nem tudom, tiszacsegei, nem tudom milyen, tornádóra, ugye hülye volt. Neveik vannak, igen. Hogy tornádó, meg twister, meg pirát, meg ilyenek vannak, igen. És... hát ugye ez Magyarországon történt, ugye, hogy fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig. Na most képzeld el, hogy mondjuk tériszonyos vagy fölülsz egy ilyenre, mert rádumáltak, nagy nehezen, sírógörcsel felülsz, majd beszarik ez a cucc, amit egyébként valószínűleg nem újítanak föl, csak 2 imbuszkulcsal, próbálják a szezon előtt egy kicsit meghúzogatni ezeket a csavarokat.
3: És képzeld el mindezt úgy, hogy ez az életed parája, és rászánod magad, hogy na most.
1: Na most jó, fölülök.
3: Most tényleg legyőzöm. Itt a haver, igen. Ittunk egyet, gyerünk, most legyőzöm.
1: Itt van a vursli, lőttünk egyet célba, dodzsemeztünk, már csak fölülünk a tornádó nevezetű szörnyetegre, ami szarul is néz ki. Tehát önmagában azt látod, hogy ez a cifra, furakék, meg rózsaszín cuccok, ezek úgy omlanak össze, hogy nagyon gyorsan. Persze nyilván fölültek, megállt a tetején, hogy a hullámvasút is megállnak, és fejjel lefelé lógsz. Ahol fogalmad nincs, hogy kioldódik-e az a cucc, ami fogja, tart-e az öved, elektronikusan így az öledbe hajlik valamilyen vas, ami tart téged, függőlegesen lógtak a hintáról lefelé.
2: Áramszünet volt.
1: Nézd meg azt a hintát!
3: Maga a bizonytalanság.
1: Akit szeretszerre nem ültetsz föl. Maga az összeomlásra váró fura szerkezet.
2: Ti szeretitek az ilyen cuccokat?
3: Nincs az a pénz, hogy fölüljek nem.
1: Rá. Én komolyan mérlek hintán is képes vagyok elhányni magam. Tehát, hogy olyan szaragyomrom, hogy a repülő süllye 10 métert, és azonnal 3 biszkit kérek még. Tehát én ezeket abszolút, tényleg nem szeretem, nem bírom. Én nem is tudom, hogy annó, hogy ültem ki a gépszárnyára.
3: Meg a nem bírás miatt, hanem mert tudom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ott fogsz lógni nyomorultan úgy, hogy a saját szarod folyik a nyakadba, mert összecsináltad magad, érted? Pont a múlt héten dobott fel egy ilyen videót a valamelyik platform, ott hullámvasút volt, gyerekek, de az a típus, tehát nem a miénk, ez az aranyos fa, hanem tényleg, hogy 60 méteren vagy, két ilyen vas megy rád, és ott lógtak órák óta, ment fel a tűzoltó csávó egy karabinerrel, amit közelről mutatta ilyen fejkamerával, hogy rácsattintotta a csajra, aki üvöltve már hófehérek voltak
1: de
3: az gondol,
1: de hát te gondold el.
3: Érted?
1: Hát ezt én nem akarom. Pánik, persze, iszonyat pánik. Ha nem vagy tér, azt mondod, oké, egy jó kalap.
3: Akkor sem
1: de,
3: lógsz.
1: Amikor fejjel lefelé lógsz egy ilyen hullámvasútról úgy, hogy látod, hogy ez a műszaki cuccot alattad, az megkotlott. És nem tudod, hogy ez fél óra, fél nap, egy óra összeomlik-e, lefordul-e. Szerintem ez el sem tudjuk képzelni. Szerintem ez annak is, aki egyébként szereti az ilyen cuccokat, egy ilyen jellegű műszaki hiba az a teljes klaustrofóbia és a teljes halálfélelem.
2: Hát szerintem lehet, hogy emlékeztek rá, meséltem, hogy akkor, mielőtt bezárt a Vidám Park, hát akkor már nem nagyon fordítottak pénzt a különböző eszközöknek a karbantartására. És nekünk akkor még abban az évben bérletünk volt a gyerekekkel, és elvittük a szomszéd kislányt, aki 17 vagy 18 éves lehetett, és ő felült egy olyan hullámvasútra, ami fent egy ilyen box volt, ami pörgött, hogyha ha kanyart vett, és fent megállt. És volt egy ilyen 30 perces, hogy így mi rendről kiabáltunk neki, hogy nyugodj meg, ne
1: csináld, és ő meg fönt.
2: Ő meg fent ült, nagyon kapaszkodott lent, tudod, egy ilyen nagyon unott ilyen kertésznadrágos pasi, azt mondta, Ez áramlott, Józsikám, gyere már!
1: Na, hát ezek így néznek ki. Áll egy kertészgatyás sávon lent, a Dodge-ból jön, van egy ceruza a füle mögött, nyáron és próbálja megszerelni.
2: 40 fokban ő ott ült fönt, és ráadásul még a tehetetlenség miatt még jó ideig pörgött ez a kis Dodge-szerű valami, úgyhogy ült egy helyben, így forgott ez az egész szar, és a 17 éves kislány kezdett bepánikolni. Most te ilyenkor mit csinálsz? Fogod a két saját gyerekednek a kezét, akik voltak mondjuk 6 meg 7 évesek, és lentről kiabálsz, már nem tart sokáig, mindjárt lehoznak, ne ijedj meg!
1: Igen. Jó, az árában benne van egy kis extra. Tehát ugye tulajdonképpen így egyébként kaptak egy kis extra. Igen.
3: De várj, és miután leszették, mi ahogy hívják a kárpótlás, kap még két jegyet.
1: Jó, kérdés. Mehet egyet a Dodge-ben és a cél. Igen. Lőhet egyet a céllövöldével. Oké. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás. Tehát van-e olyan félelem, ami egy konkrét esemény, tehát nem az impotencia, vagy a, nem mm-hmm. tudom, a hüvelyszárasság, tehát nem erre gondolok.
2: Most itt elnéztem.
1: Ránéztem, hogy a jelenkorról... Jelenkorról ne beszéljünk, hiszen vannak már akut problémák, hogy a múltkor mesélted. Maga vagy a góbi sivatag.
2: Hallod ezt a csikorgást? Yes. Kéne ide egy kicsi VD-40.
1: Úgy érzem, megint nyikorog a puncid. Nem erre gondolok. Tehát ne olyan problémákról beszéljünk, ami már fennálló testi tünet. Nem erre gondolok. De van egy konkrét adott helyzet, ami konkrét félelem, hogy na, ha ez velem megtörténne, gyerekek, nekem ott a végem.
2: Csúszdapark. Csúszdapark.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszdapark?
2: Igen.
1: Hova?
3: A csőbe.
1: Meg ennél hülyébb félelmet nem tudok el. Várjál, most azt hittem azt, hogy tűzhalál. Megáll a sífelvonó, és egy vadászgép elvágja a kábelt, hogy lezuhan a repülő. Mi az, hogy a csúszdába?
2: Az egyik a csúszdapark, igen. Én azokban a csúszdákban, amik ilyen kerek, tehát amit
1: ez nem látom. Mert neked a félelmeid is viccesek, de tényleg, tehát nincs ilyen.
2: Tehát, hogy valahogy elfogy alólam a víz, és én az
1: beleszorulok,
2: és
1: a magad követ... 43 kilójával?
2: Nem, és nem tudok tovább csúszni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura.
3: Hát, jön egy 120 kilós csávó, te pedig ott ülsz, és
2: én hiába kiabálok neki, hogy ne gyere,
1: hanem hátulról telibe ver,
2: és kitöri a nyakamat.
1: Ja, ha ez történik, akkor kezdjen lefele mászni a csúszdán, minél gyorsabban.
2: Haló, álljatok meg!
1: De és akkor nem is csúszdázol? Nem. Tehát effektíve, ha látsz egy csúszdát, csúszdapark, nem tudom, Görögország, nem mész csúszdába.
2: Esélytelen. Tehát az kizárt, nekem az ugyanolyan parám, mint ezek a ringlispilek. A másik pedig a lift leszakadás, egy időben, amikor kislány voltam, akkor mondták, hogy ezt meg lehet előzni úgy, hogyha ugrálsz a liftben, akkor ha esetleg leszakad, akkor zuhansz együtt a lifttel, és akkor nem halsz meg.
3: Mi van?
1: Azt elméletet mondja, hogy a zuhanás pillanatában, a becsapódás pillanatában föl kell ugrani, és ha felugrasz, akkor te ugye akkor a légüre, tehát a levegőben vagy, a lift alatt összeroncsolódik, de te túléled. Aha, igen. Ez jó nagy. De igen, tehát ugráljál már leszakadó liftbe. Igen.
3: Most fog légy!
1: Zuhanó lift, fölnyom a mennyezetre, érted, gravitáció, nem tudom, nem nagyon ugrálsz. Tehát neked a lift.
2: Lift, igen.
1: Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
3: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Az egy élménydús este volt.
2: Egy darabig heherésznék veled, aztán én lennék az, aki a pánikrohamot kap.
1: Nem, elmondom, te mi lennél? Kifeszítenénk valahogy az ajtót.
2: Félig
1: emeleten állnánk meg, körbenéznénk, és aztán kimászik először, és miért pont a Juli? Helyet csinálnánk neked a liftbe, és aztán, hogy Juli mászol, és hogy kitennéd a kezed, és elkezdi mászni, hallanak egy kattanást, újraindítjuk, és abban a pillanatban a lift így elindulna lefele.
2: Hallod azt a csikorgó hangot, hogy a kábel így pattan.
1: Újraindítjuk lefele, és mint az Alienbe, amikor a Bishopot így ketté szedték, a felső tested ott maradna, de a lábaid még ott lennének a liftben. És még kicsit rángatóznál, és csípőből lennél elvágva. Igen. Na, ez Julis.
2: Igen.
1: És én mondanám, hogy látjátok, hát igazából ezért félt a liftből.
2: És akkor kiabálnék, hogy toljatok.
1: És a felső tested még beszélne. Visszafordulnál. Juli még a kompon, jön meg. Igen, vissza.
3: Kösz, Bali.
1: Jó. Tehát neked akkor lift.
2: Igen.
1: És minden liftbe szállásnál ez eszedbe jut.
2: Minden alkalommal, amikor belépek a liftbe, akkor van rajtam egy ilyen finom szorongás, hogy vajon leérek-e egybe. Leérek mindenképpen, csak nem biztos, hogy egybe, de hogy igen, van egy ilyen lift parád.
1: Lift. Neked bármi vezetés, motorozás.
3: Akkor nem csinálom a motorozást.
1: Repülés. Bármi, ami nem. Még nem történt meg, de konkrét félelem.
3: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
3: Vagy leszakad, az is olyan is volt már.
1: Van, lesz beszakad de a csak padló.
3: Ott van, Anna, gyere.
2: Lekapja a nagylábúj körmedet?
3: Hát nem, bedarálja az embert, érted?
1: Az azért van, mert a padló, amire kilépsz, az beszakad, és bedarálja a padló.
3: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem, mielőtt fölér teljesen.
1: Ah, de ne a lépcsőfokot lépd át, hanem a kilépővel
3: azt
1: van
3: a kilépőd,
1: mindig a
3: pont. Az,
1: igen,
3: az
1: kell átlépni. Tehát ott ugorjál nagyon-nagyot, mert az szakad be, akkor esel vissza a lépcső alá.
3: Jó, most már oda fogok rá figyelni, de az nekem például az konkrétan para, hogy így nézed a végét. Jó, most még ki tudok belőle jönni, ha még egy lépcső is ott szorul be, akkor véged van.
1: Anna, neked konkrét félelem?
4: Ja, félelem? Ja, még erre egy másodpercet. Láttam ilyet élőben, amit a Feri mondta. Tehát láttam ilyet,
1: hogy
4: hosszú szoknyát a csajnak bedarált, és ott állt egy szál bugyiba.
2: Még szerencsé, hogy volt.
1: Nem érzem ezt akkora tragédiába.
4: Figyelj, nagyon kellemetlen volt. Megállt egyébként tőle a mozgó lépcső, hogy érzékel, hogy bekerül valami anyag. Hosszú szoknyája volt, és ledarálta róla a szoknyát. Szóval ki letudott, elszakadt a ruha, le tudott lépni, de rossz volt nézni. A szegény ott állt egy szábugyiba.
1: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Tehát a vakcinofóbia ez nálam.
1: Az oké, az oké.
4: Meglátok
1: egy injekciós tűt, nagyon ideges leszek. Nem történt meg, nem is biztos, hogy megtörténik, de valamiért az a flashet, hogyha az megtörténne, az a legdurvább félelem.
4: Van egy, de nagyon vicces.
1: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
1: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
1: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
4: Nem.
1: Helikopter rám zuhan egy repülőt.
3: Nem, látod, az apró dolgok félelmetesen.
1: Egy madagaszkári óriás csótány, ami tojásokat rak.
4: Nem rakta, ő eleven szülő. De a pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok.
2: Mondjuk.
4: És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik.
4: Nem.
1: Na, ez már annyira beteg, ami elkezd tetszeni. Egy
4: olyan,
1: szülő csótány.
4: De most, hogy beszélek róla, nem, tudom, hogy itt vagyok egy stúdióban. Figyelj, ez az eleven szülő csótány.
1: De várj, és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülött.
4: Azt mondja, nem, ha nem az lépzés.
1: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya!
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Nem, figyelj, Balázs, ez olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
1: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleve szülő csótány. Nem,
1: mi a legdurvább félelmet, hogy egy csótány összeszüli a lábamat?
2: Létezik egyébként ilyen Magyarországon?
4: Nem, állatkertben van, azt mindig kihagyom. Nem,
1: meg lehet nézni
4: a vivárium, nem az én világom.
1: Meg lehet nézni, amikor szül. Múlvászus, mennünk kell, Zsüli, gyorsan. Ja, valami izgi promó. Na jó van, írjatok, drága hallgatók. Jó, tehát ami nem történt meg, de valamiért ez a legnagyobb félelmetek. Nézzünk ezzel szembe. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
17: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autoszervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. amikor számít a megjelenés.
14: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
19: A Richter Flórián Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
20: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
21: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter-szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Pécset vizsgálták meg az emberi agyat, felborult egy jármű, elindult a szezon a Káptalan kertben. Már is mondom a részleteket a Rádió 1-en. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben. Nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queen zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy kis Pál és a Borszám mellett egy Punani Masztív mashupot is eljátszanak majd. Júniusban pedig a Bagosi Brothers is fölép. Még egy pár napig, május 31-ig látható a Szipán 101 Fény, élet, örökség a divat fényei című kiállítás. Az érdeklődőket Pécsett az M21 galériába várják. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, az 1-es kilométernél a belváros felé pedig lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani még jó sokáig, a nyár közepéig, egészen július 10-ig. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Derült napos idő várható ma, legfeljebb kevés gomoly felhővel, kicsi a csapadék kialakulásának esélye. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. Délután 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában ragyogó napsütés mellett 24-25 fok lesz élénk északnyugati szél kíséretében. Holnap 25 fok várható, fátyol felhőkkel, mérsékelt széllel, eső nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
3: 1. Teljesen irreális félelmeket kapunk egyébként, nagyon szeretjük. Tehát Anna, a csótányok szülnek a lábán című történet, az megindult. Ugye itt fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig, ugye ez egy ilyen nagy körhinta, vagy valami borzasztóan néz ki, én utálom az összes ilyet. Én ránézek, mondom, atyaisten, tehát ez nem most nem konkrétan erről beszélek, de szarul néznek ki, nincsenek megszerelve, mindjárt darabokra esik, tehát az összes ilyen cirkuszi dolgot a Dodge és a célövöldön kívül azonnali bontásra ítélném.
4: Mesehajó.
3: Odaadnám, odaadnám, vigyétek a vasat, ami kell, itt ne halljon meg senki, tehát egy szörnyen néz ki ez is egyébként, hogy ott pörög, forog. Persze megállt és lógtak lefelé. És vannak olyan emberek, akinek ez konkrét félelmük, ugye, hogy egyszer ez megtörténik velük, hogy a legtetején a hullámvasút, vagy ez a, nem tudom, fejjel-lefelé forgó szerkezet, ez úgy áll meg, hogy nyilván beragadsz. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen konkrét félelme van, ami nem valósult meg, és lehet, hogy teljesen irracionális, irreális, eszement, tehát nem is feltétlen valid dolgokat várunk, de valamiért te attól rettegsz. És hallgatunk, jól ráéreztek. Most nem arra gondolunk, hogy igen, nekem egy olyan félelmem van, hogy gyerek, mit tudom, felmászik az erkére, átesik az erkére. Tehát ezek ilyen valid dolgok, hanem ami kicsit irracionális, ami fura, amiért nem tudod, hogy miért van, de mégis van benned ez a típusú félelem, és megmagyarázni se tudod, de te attól félsz, hogy. De
5: tehát szápa támadás a körúton például. Tehát,
3: na, például igen. Nekem fulladás kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Tehát nekem van egy ilyen vízióm, hogy vagy így ért már véget, vagy így fog, de hogy nekem valamilyen kapcsolódásom van a fulladáshoz. De gyerekkoromban is nagyon sokszor fulladtam meg.
4: A keratin tablettától.
3: Kreatin, tanuld már meg.
4: Keratin.
3: A keratin te teszed a hajadra, nem? Nem azon a samponokban? Vagy mi az Isten? Az más. Ez kreatin.
4: Te keratint is szedsz.
3: Kreatin. Ez a neve. Igen. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt, Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmekemnek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt, hogy vezetsz, jól vagy, és egyszer csak valaki átszakítja a szalagkorlátot, és nem láttál ilyet, nyilván hírekben igen, nem volt ilyen tapasztalásod, de valamiért ott motoszkál az agyadban, hogy ez veled megtörtént.
5: És az van, a kamion, aki vagy csövet szállít, vagy hosszú fa anyagot,
3: és beléd szúrodik.
5: Egy, igen, a klasszik film jelenet.
3: Az nekem nem félelmem, csak eszembe jut, amikor mögöttem megyek. Tehát igen, nem parázom, ettől csak előzés, úgy látom, gyerünk, hogy lógnak ezek a farönkök, és eszembe jut, hogy ez most így becsapódna ide a mellkasomba, valószínűleg nem tudnám levenni. Tehát utána a légzésem egy picit úgy...
5: Hiába van jó mellizom.
3: Igen, az egy kicsit lehet, hogy nehezebb lenne.
4: Amikor áthaladtok mondjuk a Körös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
3: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de ha nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Ausztriában van egy pókfajta, ami a napellenzőbe szeret elbújni. Ráadásul akkor, amikor mint a tenyered, és ha lehajtod, az ellenzőt beleugrik az arcodba.
5: Tízezte erre, arcra van ráállva.
3: Ebből van egy csomó baleset kint, mert félrerántják a kormányt, Kopi küldte nekünk.
5: Egyébként ő küldött képet, és tényleg ott van a napellenzőn, ahogy lehajtod a napellenzőt, ott van mögötte a pók.
3: De ezt miért nem gondolom, hogy ezt mondjuk a Fülöp-szigeteknél, Ausztráliában vagy Indonéziában él egy ilyen pók, de 120 kilométerre tőlünk van egy ekkora...
5: Nem, Ausztrália.
3: Ausztráliát
5: ír.
4: Hát ott van minden.
3: Ő Ausztriát ír, csak azért.
5: Ja, akkor viszont elcseszte.
4: Ausztráliára gondolt?
3: Jó, az rendben van, oké, csak mondom, azért én még azért ilyet, hogy Bécs környékén nem nagyon láttam, hogy pókok ugrálnak.
4: Átéped a határ.
3: Igen, de ha Ausztráliára gondoltál, és nem Ausztráliára, azt értem, azt teljesen értem. Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Nekem a legnagyobb félelmem, ami egy barátnőmmel megtörtént, lecsapok egy pókot, millió kis pók, akik vemhez szétszaladnak ezer irányba. Fanni küldte nekünk. Villámcsapástól fosok, megmagyarázhatatlanul, sokszor álmodom is, hogy belém vagy a közelbe csap. Na nekem ez például egyáltalán nincs. Simán bemegyek viharba fürdeni.
5: Annyira ritka egyébként is. De mondjuk van esélye.
3: Igen,
5: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
3: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
5: Mit érzem közben?
3: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
5: Most is itt van.
3: Az erdei gombák. Az a tévképzetem, hogy hozzáérek valamelyikhez, egy gyilkos galócához, mérkez gomba, az lerohad a kezem. Na ezt magyarázd meg. Érted? Nem tudod. Felüljárókkal vannak gondjaim, fölötte is, alatta is. Ilyen érdekes dolgok tudnak beragadni embereknek, nem? Sokat búvárkodok, amikor elkezdtem kijelenteni, hogy soha nem fogok barlangból merülni, ez szar, úgy lehet meghalni, hogy nézd, mennyi levegőd marad. Már megszoktam, hogy barlangokba megyek, de van bennem para, hogy beomlik, és ott maradok. Fejben felkészültem, hogy megvágom a csuklómon az artériát, és elvérzek, kicsit fájdalmasabb, mintha megfulladnék. Na, milyen.
5: Lépcsőházi fordulóban mindig nagyon figyelek, nehogy elcsúszak, és a korlát sarkába belevágjam a szemem, ami kifolyik.
3: Ez jó, zseniális. Na pont ezért kezdtük el ezeket a témákat, hogy a teljesen irracionális félelem. Tehát, hogy...
5: Mert ugye a nyílt vízes, a cápás, vagy
3: igen, azt megérted, meg autóban eseted lesz, elesel a bringával, bevered, ezeket megérted. De a korlátba esel el a fordulóba, és kifolyik a szemed, ezeket nagyon szeretem.
4: MRI gép, az a legnagyobb félelmem, hogy valahogy beszorulok, és beszippant, és esetleg összenyom.
3: Igen. Attól félek mindig, hogy nem tudom belülről kinyitni az autót, és elfogy az oxigén, illetve tűzhalál.
4: Vagy megfősz. Igen, kint a napom.
3: Figyelj, igen. Kata írja a következőt, ez is durva. Az a félelmem, hogy a buszon valaki mögöttem ül, és elvágja a nyakam.
5: Oh,
3: hát ez valószínűleg annak az a videó, igen, amikor azt az ukrán csajt New Yorkban ugye megkéselték, és ott vérzett el a híven, vagy a villamoson, a metrón, és mindenki azt nézte. Igen. Állandó rettegésem szex közben, hogy nem lesz több.
5: Hány éves vagy, ezt
3: írtam? Azért jó sokan vannak hasonló helyzetben, hogy van valami teljesen irracionális félelmed. Nem? Én attól félek, hogy egy gombócos citromos fagyi helyett egy gombóc zsírt kapok. És értem, hogy mire gondol, sokszor a citromfagyi, a szorbi, az kicsit ilyen zsírszerű, igen, állagú. Igen.
4: Fehér csillog.
3: Fehér csillog, és furán úgy néz ki, mint a zsír lenne. Igen, igen, igen, igen. Igen.
5: Cipőpara, sokan írják.
3: Semmilyen cipőpara nincs, hogy?
5: Hogy belelépsz, és van benne valami.
3: Nincs ilyen.
5: Belemászott egy állat például. Itt írja a Klári, hogy gumicsizma, kint tartja, és akkor a béka beköltözik, egy béka, vagy mit, egy csikló.
3: Semmi, nem. Rám is reakhatott. Csikló, béka, nézni. Semmi, pók, nem, abszolút. Semmi. A pók talán igen, de hogy beleköltözik, nem.
4: Attól félek, hogy télen korizás közben elesek, és egy korizó lemetszi az ujjaink.
3: Egyébként ez simán lehet.
5: Abszolút.
3: Ja, azt mondja, ezért koriz kesztyűben, hogyha valaki átmegy a kezedem, akkor utána ne vágja le az ujjad. Ez mondjuk a műjégen azért ez így megtörtént. Milyen érdekes dolgokat táplál az agy, nem? Tehát, hogy milyen elbont félelmek vannak, aminek aztán tényleg semmi valóság alapja nincsen.
5: Vacsora készítés közben. A jobb kezem önálló életre kell, és nyakon szúrom magam.
3: Ezen én is szoktam mondani.
5: Hogy elindult.
3: Hogy hirtelen kontrollálatlanul mi van, ha elindul úgy egy testrészed, hogy nem tudod megakadályozni, és kés van a kezedben, és mi lenne most csak, hogy hirtelen beléd költözne az ördög, és hasba szúrnád magad. Ez nekem is egy visszatérő gondolat.
4: Nem mondani.
3: De ez csak valami.
4: Ezek kényszer gondolatok. Én nekem egy csomószor van, amikor mondjuk ilyen autópályán megyek nagy sebességgel, hogy jön egy ilyen pillanat, amikor azt
3: el kéne rántani.
4: El kéne rántani a kormányt, és egyszerűen nem fogok tudni.
3: És nem, csak ne én menjek szembe, csak ne én legyek az, aki ott van veled szembe. Vagy egy pici mozdulat, és meg is vagy egyébként. Igen, igen, igen, igen. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért itt vannak érdekességek. Hogy aztán kell ezzel foglalkozni, vagy nem, azt nem tudom. De minden esetben jöttek.
5: Na most az,
3: jó,
5: aki megírta, hogy fél a elszegényedéstől, ugye? Uh-huh. Emlékszel az SMS-re? Hogy ő neki annyira kényszeres, hogy két munkahelyet vállal, és éjjel-nappal dolgozik. Tehát ezzel mondjuk szerintem kéne
3: lehet, hogy kellene valamit azért így kezdeni vele, igen. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élete, azért ez erre kicsit ránézne. Hogy ennek mi az oka, és ez honnan jön?
4: Legnagyobb para, Lidl kenyérszeletelő beindul, amikor szedem ki a kenyeret.
3: Egyébként ezek a kenyérszeletelők szarul néznek ki.
5: Nagyon.
3: Tehát én is úgy rakom be a kenyeret, berakom, és így visszaveszem, tudod. Valaki mondja biztos, meg, melyik gombot kell megnyomni, mert szarul néznek ki ezek a kenyérszeletelők, igen. Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Mi a helyzet a BL-el? Megrendezzük?
5: Na,
3: lesz BL?
5: Jó kérdés.
4: A BL-t igen, lesz-e utána fellépő?
3: Lesz-e utána fellépő?
4: Leginkább most az a legnagyobb probléma.
3: Átfél az egész történet zseniális. Tehát vegyük át végig, aztán majd hívunk valakit 8 után a trollfocitól, hogy kicsit rendbe tegyük, mert azért sok minden érdekel bennünket. Miért lép föl Cseppelen Travis Scott? Ugye Cseppelen?
5: És miért nem lehet rá jegyet
3: lemondta
5: szerezni?
3: A másik fellépő, aki talán egy csajszi, ő lemondta a fellépést, mert meghallott, hogy hol lesz az after, és hirtelen nem tudom, vagy beteget jelentett, vagy lemondta. Mi van a fővárosi taxis blokkáddal, lesz-e? És mi van a Balázsi cégeivel, akik most igazából az van, hogy mivel zárolták a bankszámlát, így nem tudják lebonyolítani a BL-t.
4: Igazából bármelyiket húzzuk be, óriási szór ez. Most féltek 300 milla ugye az, ami a Balázsi cége miatt ugye lóg a levegőben, amit most nem tudnak honnan lehívni. Ennyi idő alatt ezt összedobjuk, ezt a pénzt?
3: 300 millió. Igen. 300 millió nem tud összedobni a Balázsi,
4: igen,
3: meg a cége.
4: Az alvállalkozókat nem tudják kifizetni, mert zárolták az összes számlát, igen. Aha. És hogy akik a színpadot építenék, meg a technikát odahoznák, azoknak nem adnak pénzt. És ők azt mondták, hogy hát gyerekek, mi meg ezt ingyen nem csináljuk meg. Tehát ilyenkor mi van? Ezt honnan elakasztják le ezt a pénzt? Vagy hát elakasztják egymást?
5: Ilyen tételező
3: 300 milliót a Balázsi. Szerintem a csomagtartójában kicsit jobban körbenézi. Egy Louis Vuitton táskában nagyjából ott van.
5: Nem akar körbenézni.
3: 150
4: kes. A mekizacskó alatt.
3: A mekizacskó van még egy 100-as kes, és a kesztyűtartóban még egy 60-as, és az ki is fizeti. De és most van itt, hogy a taxisok tényleg sztrájkolnak, vagy itt most azért ez egy picit erős, és nem fognak
5: hát
3: blokkádot csinálni.
5: Voltak kéréseik, és az történt, hogy egy 27%-os
3: emelés szeretnének.
5: Abba állítólag belementek, de a tervezetben volt egy olyan, hogy nem fix emelés van, hanem hogy hívják ezt, mikor így az appok generálják? Tehát, ha nagyon nagy az igény, akkor följebb viszi az árat.
3: Aha.
5: Tehát, ha egyszerre 500-an hívunk taxit, akkor drágább lesz a taxi. Ha csak egy ember van, akkor olcsóbb lesz.
3: Az dinamikus árazás?
5: Az, dinamikus árazás, és ezt valaki egyszer papírra írta, hogy lehet, hogy el kéne ezen gondolkozni, hogy dinamikus árazás legyen a taxizásban, és ez valamelyik taxis komolyan vette, és most azért tiltakoznak, hogy ez ne legyen. De ez állítólag nincs, és a 27%-ot megkapták.
3: Aha.
5: Na most mi van? Na, akkor most kell tüntetni, vagy nem kell
3: tüntetni? Zseni lenne még egy blokkád a BR-re.
5: Az.
3: Zseni lenne. Tehát, hogy még egy blokkádot bedobunk a BR-re, az zseniális. Egyébként a taxisok most azért most tudnának pénzt keresni, tehát hülyék lennének most sztrájkolni, vagy blokkádot csinálni, nem? Hát tehát most még nem biztos... tudom, mekkora biznisz elvinni három Arzenál szurkolót, akik szétvágják a kocsidat, összeállnak mindent, és így ütik a plexit elől, és...
5: Hát és, ha és, sok hídon viszed át, akkor nagy.
3: Ha hatszor mutatod meg nekik a Dunát, akkor igen.
4: De egyébként mikor lehet igazán nyomást gyakorolni bárkire, ha nem most? Tehát, hogyha most csinálnak, most tényleg megcsinálnak egy blokkádot, akkor itt most mindent aláírnak nekik. Nem? Hát ilyenkor
3: igen, de itt megállapodás közeli helyzet az van. Tehát, hogy itt ők meg akarják adni nekik az emelést, úgy olvastam. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz semmi. De egyébként igen, hát ilyenkor kell csinálni. Tehát ez...
5: A
3: ez egy jó döntés. Szanaszét
4: fogják magukat keresni a következő néhány napban. Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
3: Fel fognak-e valamit gyújtani?
4: Fel.
3: Szerinted igen?
5: Hát figyelj, én nézegettem képeket az eddigi a francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
3: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
5: Igen. Akkor örülünk.
3: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 000 Arzenál szurkoló. Figyelj. És a franciák se pitik azért. Na, szóval, hogy azért tudnak autókat borogatni, meg gyújtogatni.
4: Azt ők elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem. Sem a PSG, sem az Arzenál.
3: Szurkolói szempontból?
5: Igen. És ki az, aki az?
4: Hát szerintem a szerbek.
3: Azok úgy fog égni az éttermet, mint a tábort.
5: Jó, de jó, köszönjük, zárunk.
4: De hogy én már olyan pletykákat is hallottam, hogy állítólag már megvannak a helyszínek, ahol ezek majd verekedni fognak.
3: Jó, de jó, illegálban lesz ilyen fight club.
4: Már le vannak szervezve ezek a helyszínek, ahol ezek majd egymásnak.
3: Zseniális.
5: Olyan, mint a Fradi Újpest gyerekek. Ott is az volt, hogy a szurkolók a meccs előtt, vagy előtte való napon kijelöltek valami városon kívüli környezetet. Tehát találkozunk a kis erdőnél, nem tudom hol. Agyabugyálás, fejbe verték egymást, és aztán elmentek a meccsre.
3: Hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy itt nem csak az a 80 000 vagy 60 000 ember jön, akiből mit tudom, 10-10 000 a szurkoló, meg az UEFA gyerekeket, meg mit tudom, egy nagy biznisz, hanem itt ide tényleg megérkezik még 150 000 Arzenál szurkoló, és 150 000 PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy ugye itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolók, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 000 ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 000 turista erre a két napba.
4: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy...
3: Ők szeretik egymást, az angolok és a franciák?
4: Nem, hát nem szeretik egymást.
6: Régi barátság az övék.
3: De most úgy értem, hogy azt mondja, Arzenál, figyelj, PSG, nem. Most másodjára nyertek, nem verünk meg benneteket. Nem. Jó, Arzenálos vagy, ti még sosem nyertetek, ha megnyeritek, ünnepeljetek, mi nem bántunk titeket, mert mi tavaly megnyertük.
4: Nem is az a gond, tehát a két szurkolói klubot tök jól el lehet egymástól különíteni. Mi van akkor, amikor ezek betévednek mondjuk egy kocsmába, ott hogyan különíted el?
6: Sehogyan nem, de itt nem is róluk van szó, én Pétertől vannak az infóim, ő nagyon szereti a focit, tehát nem én akarok okoskodni. Az ultrák mindig a neccesek, tehát az ultrák is. A PSG ultrái az nem a besorolás, amit te mondtál. Nem? Ők nem. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra ugye nyert a PSG.
3: A PSG megnyert, így
6: van. Hát nézd meg utána, én betettem nektek egy kis videót a közön. Hát gyakorlatilag örömükbe földulták kicsit.
5: Mert nyert,
6: de ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál, mit tudom, szurkolók.
3: Normál, igen, mert ugye érkeznek azért normál.
6: Oké, de ha jönnek az ultrák, ők azért kemény arcok.
5: Valaki azt írja, hogy a Fradi Újpest az babazsúr. Az békés szombat délután is semmi.
3: Párizsban, meg te láttad, hogy azért, ha tényleg olyanok az ultrák, akkor mi van?
6: És azért ők érted egy BL döntőt, nem hinném, hogy kihagynak.
3: Igen. Azt mondja, hogy Balázs, akadj már le az Arzenál szurkolókról, ezerszer kultúrárabb, mint aki akár a magyarok. Nézd meg, hogy ünnepelték a bajnoki címet ellentétben a PSG szurkolókkal.
6: Így van, aha, de ott is az ultrák. Tehát hogy nyilván nem egy átlag PSG szurkoló, hát ott is vannak a normál szurkolók.
3: Arzenál drukkerek öreg nyugdíjasok, írja valaki.
6: Egyébként tényleg, tehát Péter is ezt mondta, hogy szóval azért a PSG-sek azért sokkal keményebbek.
3: Igen?
6: Igen, na mint megnézzük. Az arzenálosok, igen.
3: Jól van, telefonálunk egyet, fölhívjuk majd a trollfocit, hogy kicsit segítsenek nekünk így eligazodni, de még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Hát, igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe, és hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőd legyen.
6: Ugye, ezek úgyis titkos adatok szerintem.
3: Igen? Tehát, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhesse BL döntő?
6: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg, olaszokkal ugye volt közös pályázat.
3: Csomóan visszaléptek.
6: És mi kaptuk meg, hát ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Itt nem is ez, tehát, hogy nyilván megéri, meg nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, minden egyebek, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
3: Ezt sose tudjuk meg, hogy mennyibe került. Nem. Jó, lángol a főváros, vagy nem lángol? Tessék, ki mit mond?
4: Lángol.
3: Lesz gyújtogatás?
4: Lesz, persze.
3: Vagy kirendelik a fogarasi úti rendőrös... és a gödülői rendőrös jön majd erősítésnek. Nem, az a 4000 rendőr lesz, meg jön erősítés.
6: Hát, ugye, ez is

0: magunkat, hogy milyen döntőt rendezünk. Hát az tök jó. Na, mindjárt utána járunk, megkérdezünk egy-két információt, jó? Úgyhogy...
1: Ú, de nem vágjátok ezt a szurkolói szubkultúrát.
0: Azt nem. Gyerekek, mi vagyunk a focihoz, de ezért merünk kérdezni, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9.0541-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.

0: Adalmi célú reklám hangzott el.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
3: A Richter Florián Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu
4: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deán öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
5: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
6: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt autómosó mellett.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
8: Egy este, ami nyomot hagy. Június 6-án Pécsen Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
9: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
10: Pécsi vakáció 2026, megjelent a legújabb brossúra. Óriás tőrös darazsak lepték el Pécset, két táncművész szerződtetnének. Megjelent a Pécsi Kulturális Központ országosan is egyedülálló kiadványa, a Pécsi Vakáció 2026 nyári program és tábor ajánló brossúra. A nyomtatványban megtalálhatók a PKK által szervezett táborok, szaknapközik és önkormányzati városi napközik is. Mindemellett pedig számos további lehetőség is helyet kapott, elsősorban a 6-16 éves korosztály számára. Szerepelnek benne sportos, művészeti, alkotó, erdei és városi kalandtáborok, játszva tanító foglalkozások, valamint közösségi élményeket kínáló programok is. A kiadvány a pedagógusok számára is hasznos segítség lehet, osztálykirándulások, múzeumpedagógiai programok, egyéb csoportos foglalkozások szervezéséhez. Óriás tőrös darazsak lepték el Pécset. Magyarországon védett fajról van szó, természetvédelmi eszmei értéke 50 ezer forint per egyed. Pécsen 15 figyelmeztető táblát is kihelyezett most a Biokom azokra a helyszínekre, ahol nagy számban fordulnak elő a tőrös darazsak. Fontos, ezek nem agresszívak, nem kell tőlük félni. A magányosan élő tőrös darazsaknak ilyenkor van a nász időszaka. Támogatást kért az önkormányzattól a Pécsi Balett társulatának vezetője, mivel két táncművészt és egy műszaki dolgozót szeretnének leszerződtetni a következő évadra. A három munkatárs munkabérének biztosítására 5 millió forint áll rendelkezésre. A társulat az új évadra szerződtetni kíván egy rezidens ösztöndíjas női táncművészt, egy tánckaritag női táncművészt és egy műszaki asszisztenst. Június 4-én a Pannon Filharmonikusok bemutatják majd a Rómeó és Júliát. Balettzene lesz ez, modern tánc adaptációval, vezényel Keselyák Gergely. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as főúton Pécs belterületén pedig csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé lezártak egy sávot. Jó utat kívánok! Megérkezett a hidegfront tegnap, és ennek köszönhetően sehol sem közelítjük meg a 30 fokot, vagy lépjük túl a mai nap folyamán, hiszen 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában délután 24-25 fok lesz, megélénkülő széllel, de egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős, száraz időben lesz részünk, reggel 10, délután 25 fokkal, szombaton pedig jöhet egy kisebb fajta eső is majd hozzánk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja. A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll. A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: 90-es évek diszkóbusz listája. Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, 8 óra után 11 perccel, itt a BL döntőről beszélgettünk, hát nem vagyunk nagy foci értők, azért azt el kell, hogy mondjuk. De azért ez mindenképpen izgalmas, hogy Magyarország BL döntőt rendez, került, amibe került, sose fog kiderülni, mennyi ment zsebekbe, borítékokba, Nokia-s dobozokba, és mennyi ment hivatalos az UEFA-nak, mindesetre BL döntőt rendezünk. Azért most olvastam pont valahol, hogy nem is tudom, akkora dolog ezt, képzeljétek el, hogy ugye Barcelona most már 20 vagy 25 éve próbálja visszaszerezni a BL döntő helyszínt, hogy rendezhessen BL döntőt. Tehát, hogy ezt így kell a helyén kezelni, ami egy ilyen, hát oltár, egy szentély maga Barcelona, meg az ottani stadionok. És azért örül az UEFA annak, hogy most már vannak ilyen jó minőségű stadionok, mert néhány pár országnak tudták odaadni a BL döntőt, mert ott voltak csak ilyen stadionok. És az a szerencse, hogy az utóbbi 5-10 évben lettek olyan országok, ahol lettek olyan stadionok, mint például a Puskás, ami képes arra, hogy lebonyolítson méretileg, technikailag, technológiai mindenhogy egy BL döntőt, de hogy tényleg 20 éve dolgoznak rajta a spanyolok is, hogy visszamenjen a BL döntő Barcelonába.
2: És valahogy hogy nincs stadion?
1: Hát nem kapják meg, nem pályáznak, nem nyernek, nem jók a kapcsolataik, nem fizetnek eleget zsebbe, nem ül valakiuk az UEFA-ba, mit tudom én, nem tudom, rosszul vesztegetek, rossz ember, nem tudom, tényleg nem tudom.
2: Nagy az utalás.
1: De mindeset azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg mint a Super Bowl, tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, destinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog. Én örülök az ilyennek. Én nem csak azt hiszem, hogy sok az mennyibe került, nekünk biztos horror drága volt, de közben egy ilyet azért Magyarország, Budapest meg tud rendezni, azért ez iszonyatosan menő, nem?
3: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
2: Akkor visszafordul volna.
3: Tehát, hogyha bajba vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
1: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmira ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyétek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
3: Értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
2: Taxival.
3: Én értem.
1: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
3: Valahol
1: gyalog. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Én nagyon kíváncsi.
2: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligeten
1: fáradt rendezvények az engedel.
2: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
3: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
2: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
1: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
2: Welcome.
3: Egyetlen egy hely van már.
1: Welcome. Még vajudom.
2: Még kérjenek szemben.
1: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
3: Kicsit rá is gultál.
1: Délután körbe telefonálok. És nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon.
2: Tényleg,
1: tehát mi az Arzenál színe és mi a PSG színe, mert nem akarom, hogy engem agyon verjenek. Tehát mi a semleges színe, amiben ki lehet menni. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
3: Tudod, ott közöttem. A Népstadionnál próbálj meg leszállni.
1: Kivennék és egy végarcos kolom, azért kikátszanak? Mi ez?
3: PSG, az van, spanyol?
2: Pirosba és kékben ne ölt.
1: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe jelenek
2: meg. Most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
1: Úgy agyon vernek, azt hiszik PSG szurkolók. Csak megkülönböztetek egy PSG szurkolótól.
3: Nagyon későn nem megy, mert 6 órakor indul a meccs.
1: De miért hozták el egyébként, ez is érdekes. Miért hozták 6-ra? Ez általában ezek 8-kor, 9-kor kezdődnek. Közvetítési okok, idegenforgalmi okok, turisztika. Miért kezdődik ez a meccs nálunk 6-kor?
2: Könnyen megkérdezzük a trollpocit. Hogy jobban legyen családi esemény, hogy ugye este 9-re már gyerekkel nem mész ki. Nem tudom, hogy egyébként ide gyerekkel kimész, de hogy ez jobban elérhető legyen.
1: Aha.
2: A hatos kezdése miatt.
1: Van. Lehet, hogy a közvetítés nézed, akkor is jobban igen. Elérhető, vagy akkor is családi. Na, mindjárt megkérdezzük a Trollfoci alapítóját, Szabó Leventét. Hello, Levi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Hello. Jó reggel. Na, mi újság, lázban vagytok? Azért ez egy nagy dolog, nem? Hát mi nem értünk a focihoz, de azért ez nagy, óriási dolog.
4: Óriási lát vagyunk, igen, hát ugye 71 év után basszus, tehát hogy itt rendezik Budapesten az Európai Kupának a legnagyobb döntőjét, és ugye ez a zseniális, tehát hogy tavaly is ugye 148 millióan látták ezt a sporteseményt, tehát ezt rakjátok össze, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a fél világ, de azért nagyon sok ember szemben Budapesten van.
3: Van-e jegyed, és hogyha igen, akkor mennyit adod el?
1: És hányat adtál már el, ami volt, és nem kellett.
4: Ugye pont amikor múltkor kerestetek, éppen Isztambulban jelentkeztem, amikor Balázs szétfirkált, hogy alig kapok levegőt, mikor ez a rohantam fel egy metróból. Igen, és ugye én akkor kivoltam pont egy Galatasaray-Liverpool meccsen, amire engem kiküldtek, hogy onnan kellett beszámolnom így a szurkolókról, a stadion atmoszférájáról. Ez egy játék volt, és négy ilyen tartalomkészítő indult ezzel a játékon, és hál' Istennek nekem sikerült a legjobban ezt abszolválnom. Úgyhogy ezzel ugye azt nyerhettem meg, hogy nem is a nézőtéren, hanem a kapu mögött ülhetek majd a BL döntőn, és így mindent láthatok, így a szupersztárokat, a játékosokat, mindenkit.
1: Azért az jó, azért az jó. Hány turista érkezik, azt tudjuk nagyjából? 250-300 ezer a szurkolókkal együtt nagyjából milyen számok hangzanak el?
4: Hát 100 ezer turista érkezik. Azt mondták, hogy még a Feri egyen az egyes terminált is megnyitják, ami nem tudom, hogy volt-e mostanában, hogy megnyitva. 4000 rendőrt vezényeltek ki, ahogy néztem a hírekben, 70 tévétársaság tudósít, tehát azért rengeteg ember fog érkezni, és nyilván ugye, hát itt van egy, nem tudom, 74000-es stadionkapacitás, de nagyon sokan fognak úgy eljönni, hogy Budapesten nézik így szurkolói zónákba, bárokba, éttermekbe a mérkőzést.
3: Ugye felmerült annak a kérdése, hogy mennyire békések vagy nem békések a PSG meg az Arsenal szurkolók, tehát hogy mire lehet készülni?
4: Hát igen, ugye olvasom én is, hogy a magyar médiát, hogy egy közhirdelem az úgy teljesen elszállt. Ők is, tehát hogy itt 96%-ban ezek ugyanolyan rendes, becsületes futballszurkolók, akik eljönnek a mérkőzést megnézni. Nyilván nem azt mondom, a városban biztos, hogy lesz egy-két ilyen kisebb csatapati, de szerintem itt nyugodtan ki lehet menni családokkal, itt akár itt a programokra, amik lesznek itt Budapesten.
1: De miért az nem igaz, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók tavaly fölgyújtották Münchent? Vagy,
4: dehogy igaz, de most is volt, hogy ilyen képsorok bejártak.
1: Vagy az ultrák legalábbis, nyilván nem a normál szurkolók.
4: Még azt sem mondanám, hogy az ultrák, tehát hogy ez Párizsban egy sima kedd, amit csinálnak ott általában, tehát hogy nem innen, hogy itt ez lenne.
2: Hát már a bejutást is úgy ünnepelték Párizsban, hogy ment a móka. Most szerinted, ha nyernek, mi lesz? Vagy ha veszítenek, tök mindegy.
4: Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi Én azt mondom, és azt mondom, hogy legyen igazam tényleg, de szerintem ilyen biztosan nem lesz Budapesten. Szerintem itt a magyar rendőrök meg fogják oldani.
1: De tavaly akkor ezt nem tudták? Tehát, hogy tavaly miért lángolt München? Vagy azt most nem értem? Vagy nem lehet elmondani, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók néha felgyújtanak dolgokat? Vagy ez kicsit idealizáljuk a futballt, hogy ez egy békés sport és családszető rendezvény, miközben azért ezek közben felgyújtják fél Párizs, általában kikap a csapatuk. Tehát, hogy azért ez nem mindig ilyen egyszerű.
4: Hát, azok az emberek, akik ezt csinálják Párizs utcáin, biztos vagyok benne, hogy ezek már rögtön mérkőzés után kezdik meg az ilyen dolgaikat. Tehát a maradék felem ugye benn van a stadion, ami ki se ért, amikor ezek már kocsikat gyújtogatnak föl. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a réteg fog eljönni, biztos vagyok benne. Hát itt is ugye itt a klubok körülbelül 16-17 ezer jegyet kaptak, hát itt is ugye ezt a fan first jegyértékesítési módszert használták, ugye, hogy csak azok a szurkolók jöhetnek el, akik már nagyon-nagyon régóta bérletesek, akik ott vannak minden meccsen, szóval nem hiszem, hogy ők ezzel kockáztatnák így ezt a jogukat, hogy itt nem tudom, autókat gyújtogatnak fel Budapesten.
2: Nem is a meccsre érkező, hanem
1: nem róluk beszélünk.
2: Igen, hanem az, aki te is mondtál, hogy van egy csomó olyan ember, aki nem fog bejutni szurkolói zónából, meg kocsmából nézi.
1: Akinek van jegye, az nem kockáztatja, mert örökre eltiltják. De itt jön velük 100 000 másik francia.
4: Hát 100 000 másik francia nem fog jönni, de mondom, ez kicsit túl van lihegve. Szerintem ez a rész a dolognak.
2: Jó, zavargások Párizsban. 127 embert állítottak elő a BL elődöntő után. Jó, ez csak egy a cikkek közül.
1: Mennyire tudom a kivezényelve?
4: Nem párjátok. 4000 rendőr. Kivezényelve. Ezek tökös magyar rendőrök, szerintem meg fogják oldani a dolgokat.
2: Úgy legyen. Na, beszéljünk már arról, ugye, amiről már mi próbáltunk beszélni, de nem értünk hozzá. Hogy lehet megnyerni magát a jogot, mennyibe kerül ez, vagy mit lehet vele pénzügyileg nyerni?
4: Fú, hát ugye ezt az UEFA dönti el, hogy kikapja meg a rendezési jogot, és ugye itt mi a San Siroval, az olasz, ugye a milánói San Siroval versenyeztünk, hogy a jogot elnyerhessük. Most az, hogy konkrétan...
1: Mondhatod
4: hogy
1: nyugodtan, ha nem tudsz valamit,
4: hogy,
1: nem ciki.
4: Hogy minek kell megfelelni, azt nem tudom. Nyilván viszont ugye a régióban már elég régóta, 2018 voltam volt Kijevben, előtte volt itt
1: Bécsben. Oké, tehát megérünk egy BL döntőt, de nem tudjuk, nincs hivatalos UEFA tájékoztatás arról, hogy ezt ki, hogyan, milyen itinerek, pályázat alapján kapja meg. Hát egy milliárdokat érő sportrendezvényből nem tudjuk, hogy ez hogy nyeri meg valaki, ez nem transzparens, ez nem nyilvános.
4: Fogalmas, de tényleg erre a kérdésre nem tudom válaszolni, viszont ugye volt itt már Európa Liga döntő, Szuperkupa döntő,
1: az oké, de mi nem kell most, értjük, tehát nem kell, mi nem a futballt akarjuk bántani, folyamatokat akarunk megérteni. Tehát van egy milliárdokat hozó sportrendezvény, van egy 20-30-40 milliárdot érő idegenforgalmi rendezvény BL döntő, amit néz sok százmillió ember, szponzorok kiemelt rendezvény. És a mai napig nem tiszta az, hogy egy város ezt hogy pályázik, hogy nyeri meg, és ez neki valójában mennyibe kerül?
4: Ez egy jó kérdés, mert én sem tudom a válaszot.
1: Mindig is tudtam, hogy a futball azért egy olyan sport, hogy az öltözőben dől el sok minden, meg igazából a VIP klubokban.
4: Lehet, hogy a futball azért embereket van a főébi, nem engem.
1: Tök jó, hogy nem tudod, és nem az mennyibe kerül. Én tök örülök, hogy van, jöjjön sok turista, legyenek világrendezvények, tök menő, hogy ilyet csinálunk. Csak szeretném érteni, hogy dől el, mi a pályáztatásnak a lényege, mit kell ahhoz nekünk magyaroknak teljesíteni, hogy mi azt mondhassuk, hogy BL döntőt rendezünk, azon kívül ott ül a Csányi, és azt mondja az UEFA elnökének, hogy na gyere, ígyunk meg valamit. Az elmének hátrasztott, beszélnek valamiről. Valahogy.
4: Általában erre a kommentelők tudják a választ. Tehát kérdezitek meg, és biztosan pár nagyon kis választ fogtok kapni.
1: Tényleg?
4: Ami nyilván hülyeség lesz, de legalább lehet rajtuk jót szórakozni. Tehát.
1: De titeket ez nem érdekel, mint troll foci, mint szakmaiság? Gyerekek, azért egy olimpiát is tudjuk, hogy van 5 pályázó, megnézik a feltételeket, nyilván ott is vannak csúszópénzek, zsebbe, stb. De mégis nagyjából értjük a pályázási folyamatot. De tetszik csak azt, hogy Budapest. Tessék, eldőlt, ott van, csináljátok. Érted, és tök örülök, hogy van, de hogy?
4: Mi azt látjuk ebben az egészben, érkezik ide két gigacsapat, tényleg így a világszemben rajtunk van, itt van a PSG, itt van az Arsenal, két olyan csapat, akiket abszolút nem szeretünk, nyugodtan lehet őket fikázni, tehát mi tök örülünk ennek az egésznek.
1: Most kicsit olyan vagy, mint egy régi kormányinfó, de nem érdekes. Én meg, mint egy telexes újságíró, de nem...
4: Igen. Miből, hogyan, mennyiért?
1: Mit tudom én, csak azt mondom, hogy figyelj, Balázsban egy pályázás, 5 stadionból maradt 2, a 2-ből pedig az dönt, hogy nem tudom, idegenforgalmi, vagy itiner az, hogy az elmúlt 20 évben te nem rendezhettél, csak azok pályázhatnak, vagy van egy időbeli korlát, mit tudom én, van valami alapszabály, ami alapján tudunk mi dönteni arról, hogy miért mi. Van egy kiválasztási rendszer, van egy pályázási rendszer, hát nem tudom, ezek úgy érdekelnek engem, hogy akkor hogy ez hogy dölt el, de akkor ez úgy dölt el, ahogy gondolom. Gyere, ígyunk valamit.
2: Ez utalok.
1: És itt van nálam, hogy tesz hosszatyor. És a jó kapcsolatok. Igen, Hankó Balázs vagyok, tudok rá megmondani. Na jó van, ez egy, akkor tulajdonképpen visszatérve arra, azt tudjuk, hogy idegenforgalmi, én azt hiszem, hogy 20-30 milliárdos bevétel. De azért igen, az elképesztő.
4: Nem találtatok-e, hogy itt már 2 hete úszol mentek a hotel árak, vagy az apartman árak. Tehát én csináltam is erről egy videót, hogy ilyen 2 napra körülbelül egy 8-9 millió forintokért adták ki. Viszont volt egy zseniális történet, mert volt egy Arsenal szurkoló, aki már szeptemberben lefoglalta ilyen minimális, ilyen tényleg pár euróért a szállását Budapesten, annyira bízott a csapatban, és ezt körülbelül egy ilyen 3 hete ki is tette az X-re, ugye, és ott ugye már kiírta, hogy mennyire bízott a csapatban, viszont rajta hagyta a foglalási számot. Erre jött egy Tottenham Hotspur szurkoló, és lemondta a szállását neki, úgyhogy tehát jó kis sztorik vannak itt.
2: Most foglalhat újra, ugye? 500 ezerért.
4: Hát körülbelül, igen.
1: De ugye, erről beszéltünk mi is, hogy olyan hotelek, kétcsillagos hotelek 5-600 ezer forintért, oda bejön egy Arsenal szurkoló, azt nem fogja elhinni, hogy mit kap 600 ezer forintért. Linoleumot, műanyagot a fürdőkádra, hideg vizet, igen, és poloskás ágyat. Nagyjából ilyen 20 ezeres szobárak mentek föl 5-600 ezerre per éjszaka.
4: Tehát egészen durva. Mondjuk én inkább arra lenni kíváncsi, aki eldöntötte azt, hogy a két tábort hogyan szeparálják el, hogy az egyik fele ott lesz kint az MTK pályánál, ahol ne tovább sörözőbe később meg tudnak inni, másik fele meg a Városligetbe. Tehát, hogy a PSG is kint, az Arsenalosok bent a városban. Tehát, hogy ezt sem értem, hogy ezt ki döntötte el, de gondolom itt az lehetett, hogy nem tudom, PSG szurkolókat nem igazán akartak beengedni a városba, mert úgy is be fognak jönni, úgyhogy tök mindegy.
3: Miért? Mert gyújtogatnak.
4: Na, igen, kocsikat, nem tudom, garázsba rakjátok le, még garázsukba.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mit csinálnak az ultrák, mit csinálnak a PSG szurkolók, az egészen izgalmas lesz. Egyébként tippelni szerinted inkább párizsi győzelmet vártok?
4: Hát én mindig az esélytelen csapatnak szurkolok, hogy itt a legtöbb gólt rúgó csapat találkozik a legkevesebb gólt kapó csapattal, és én azt mondom, hogy én egy nagyon minimális 1-0-ás Arzenál győzelemre tökéletesen elégedett lennék.
3: Arzenál győzelem.
1: Igen. Igen. Itt valaki kérdez, hogy Mbappénak készítsünk-e travikat, de akkor le van esve kicsit a vonatról. Tehát mióta nincs ott Raffaello, azóta nagyon megy a PSG. Az ott volt a Neymar, a Messi, az Mbappé, azon nem értek el semmit. Tehát mert nincsenek, és közben címvédők
2: lettek
1: közben.
2: Hát egy milliárd eurót azért elszórtak játékosokra, ugye, megfejlesztésre.
1: Ja, brutál, amit építettek.
2: Még egy kérdés, hogy miért van 6-kor a meccs? 9-kor szokott.
4: Ez most van először, amúgy, ugye mindig 9-kor szokott, ez nem tudom, ez egy családbarát időpont lehet, hogy nem tudom, mindenki érjen haza, hogy a világos valószínűleg kocsikat gyújtogatni, fogalmas. De szerintem így kell kb. Ezért.
1: Jó, valami, hát nem voltál túl konkrét, de jó, örülünk, hogy hívjuk. Én nem tudom, lehet, fogalmam, hogy talán ezért. Egyébként nem gyújtogatnak, nem csinálnak semmit, nem jön 200 000, csak 100 000, de nagy dolog, hogy jön az arzina. Jó, Levi, haszló, jó, örülünk, jó, hívunk még.
4: Okay. Nem fontos.
1: Igen, így én is tudok beszélni a fociról. Na jól van. Köszi, Levi, vigyázz magad a jó szurkolást, akkor lehet, hogy hétfőn megcsörgetünk. Csáu. Zsül, hétfőn felhívunk téged. Én kértem a Julit, tehát én kértem, mondom, én nekem a focitról. Így a trollfocisok, azok mindent tudnak.
3: Összeszedtük, hogy hol lesznek a szurkolói zónák, mennyit ér a csapat, igen, hogy izék, kik jönnek, hogy az öreg focisták, hogy igen, akik egy nappal előtte játszanak, hogy kik lesznek azok. Hát gondoltam, ilyen közszolgálati típus, hogy belekérdezel ilyen dolgokba.
1: Ruf Bálint nem kérdez úgy, mint te. De titeket nem érdekel? Nem izgi. Nyilván nagyon sok pénzt kell ide-oda pakolni, nyilván tudom, hogy ezért ez pofára megy, ott van, kik vannak az UEFA-ba. Ne legyenek azért, illúzióink, mind az UEFA, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát a korrupció meleg ágya. Itt aztán pofára, borítékba, szatyrokba dőlnek el eurómilliók. Nincsenek illúzióim, az egész futball így működik. Na de mégis érdekes egy pályázati rendszer. Egyszer csak itt van egy 30 milliárdot érő sportrendezvény, hogy az Istenbe kerül ide. Nem? És tök jó, hogy itt van, de hogy értsük már meg a folyamatot.
3: Amit tök érdekes, hogy például az olimpiai rendezési jogot, az sokkal transzparensebben így
1: kiírják. Hát ott igen, is már annyi vesztegetés, annyi volt rá, hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak korruptabb szervezet a világon nincsen. Talán az UEFA. Úgyhogy, na, hát azért ne legyenek illúzióink igazából. Olyan innás volt ma a trollfoci kicsit.
2: Jó, igen. Nagy ott vártunk, nagy durranás.
1: Igen. A gyerekek, jön a Levi itt, most aztán kifújja a szakmórát, dől az info, elmond minden, mindent tud, a Pali megfoghatatlan. Ja.
2: Hát van valamiben megfoghatatlan, de ez most igen, nem az volt.
1: Jó, most a taxis blokkát kapcsán hívjuk, akkor taxis Józsit, aki a múltkor
3: jött. Megvan, de tényleg megvan.
1: Meg. Hát köszönöm, most erre az adásra még rá kéne dobni, fejvük a Józsit. Józsi, aztán mi a helyzet a blokkáddal, te hogy vagy? Aztán sztájkoltok-e itt most a hétvégén, vagy mi a helyzet? Igen, most már értem a focit, írja valaki. Na jó van, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
0: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
0: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
1: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
9: Telefontöltő pipa, Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
20: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
22: Ha több fronton kell helytállnod,
23: le kell adni a prezentációt.
22: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
24: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
26: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
27: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
28: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
29: Napsütés, terasz, friss ízek,
0: I Love Pécs Café.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
3: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
4: Két napos lesz a római fesztivál, kisgyerekre kett egy parkoló autóban, jelentősen emelkedett a tűzesetek száma, Pécset. Jó reggelt! Jelentősen emelkedett a tűzesetek száma Pécsen. Tavaly kicsivel több mint 1500-szer riasztották a pécsi lánglovagokat. Több téves jelzés is érkezett a katasztrófavédelemhez több mint egy évvel korábban. A tavaly évre vonatkozó statisztikából az derül ki, hogy a tényleges tűzesetek 9%-a szabadtéren, 6%-a lakásokban keletkezett, 3-an meghaltak. Kisgyerek rekedt egy parkoló autóban, még kedden délelőtt Pécsett a Baja Júlia utcában történt meg. A tulajdonos kiszállt a parkoló gépjárműből, ekkor lezártak az ajtók, a kulcs azonban a kocsiban maradt. A tűzoltók betörték az autó egyik ablakát, így tudták kiszabadítani a kisgyermeket, akinek szerencsére nem esett semmi baja az ijegységen túl. Két napos lesz a római fesztivál, június 5-én és 6-án a Szent István téren és a Szelleszeptikóra látogatóközpontban hívják, várják az érdeklődőket, Pécset. Lesz fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok is várják a kilátogatókat. A rendezvény június 5-én veszik kezdetét délután a hivatalos megnyitóval, aztán pedig a látogatók átléphetnek az ókori Róma világába. Bevonul a császár, a Pretoriánus gárda és a szenátorok is. Majd a Naidas Dani Bunia táncegyüttes ókori római tánc bemutatót tart. Ezt követően vallási szertartás idézi meg a római istenek kultuszát. Az est különleges programja az antik szépségműhely lesz majd. Tavaszi dallamok aranyfuvolán, ez lesz a címe június 4-én Bajk Ági és Drahos Béla zenei estjének. Felcsendül majd többek között Handel, Bach, Schubert és Strauss egy-egy műve is. Gázvezeték rekonstrukciós munkálatokat végeznek a Péter utcában. Pécset június 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel. Megérkezett a hidegfront tegnap, és ennek köszönhetően sehol sem közelítjük meg a 30 fokot, vagy lépjük túl a mai nap folyamán, hiszen 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában délután 24-25 fok lesz, megélénkülő széllel, de egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős, száraz időben lesz részünk, reggel 10, délután 25 fokkal, szombaton pedig jöhet egy kisebb fajta eső is majd hozzánk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is látható.

0: legyen. Itt vagyunk, 3.9 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, időjárásunk, ami a helyzet, Ferenc. Régen mondtál valamit, mondjál valami bíztatot. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó, már a YouTube-on megjavult, jó? Volt valami kis problematika, de megjavult. Úgyhogy, aki eddig küzdött, az most már ne küzdjön, mert hogy meg vagyok. Na, hova küldted, Gyuli?
2: Hova és mit és miért?
0: Hova küldted, mit és miért? A Viberbe küldted, jó, nem találtam egy pillanatot csak. Hogy valaki, egyrészt ezt ne felejtsük el, várjátok, hogy indul a Babóti Fesztivál, egy mondatra majd térjünk erre vissza, mert hogy itt közben nagy dolgok történnek. Tehát várjál, itt további szintet lépett a Babóti Fesztivál.
2: Erről azt majd hitétek, azért... hogy nincs több benne.
3: Van-e VIP passzunk? Az a kérdés.
0: Felhívjuk a trollfocit, hogy nyilatkozzon nekünk a Babóti Fesztiválról. Ugyanannyit fognak tudni mondani, mint a BL döntőről. nagyon jó volt levi interjúra. Na de, mielőtt azért ebben belemenném, még van időnk, azt mondja, 9 után meg lesz játék is. Azt küldte itt el Gyuli, és azt nézem, hogy találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól az az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
0: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságunkat. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
0: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lett-e valaki, használ-e valaki doterát, és lett-e dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
0: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán rászokni.
0: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van.
0: Az állandóan
2: az egy
0: van.
2: Folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
0: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
0: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
0: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
0: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát,
0: igen.
2: Sőt, én ebben már nem tudok kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
0: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
0: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
0: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
0: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
0: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelően ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli.
0: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy?
2: Persze,
0: tényleg?
2: Nem, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
0: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen,
0: és ebbe tolod? Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
0: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
2: Könyvfűző tanfolyamra.
3: Tűzdománc készítés, igen, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
0: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélem, hogy idő után felfut.
0: Podcast indítás,
2: és
0: így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert hogy egyébként ebben nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
0: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
2: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
0: A vörös fényterápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
3: Riókamra?
0: Az is. Tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
3: Hidegvízterápia?
0: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
3: nem, még nem.
0: Még nem. Dísznövények.
2: Az Júli. Vettél, vagy bocsánat, Anna.
0: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szál, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van
0: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: És benne van csoportban is.
0: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
0: Dísznövény csoportban.
3: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
0: Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
3: Rózsaszín vagy fehér folyba.
0: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántányt, mert nem, minden növény megdöllik.
0: De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
0: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már
0: vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
0: Fölraktad az egészet.
2: Így van.
0: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
0: Eddig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
0: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
0: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
0: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
0: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
0: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
0: Azt nem írja, hát az... Stress, jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell.
2: És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás.
0: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit, és aki soha nem foglalkozó dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Főzőtem folyam.
0: Szerintem a főzőtem folyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
0: Újra fiatal vagy, tudok én még drónozni. Nem csak a derek, nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok, néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem hogy fényévekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már már megtanulni, sőt, már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom,
3: egyet kérek. Borzasztó sok pénzt lehet átcsapni rá.
0: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Megkötött szemmel, balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
0: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
0: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
0: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen. Hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
0: Rájössz, hogy a Duolingo az... Hogy a Duolingóban 30 pontod, 40 kincsen, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csinált, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
0: Na, szerintem ugye? Nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
0: Tehát elkezdesz így otthon művelni igen. bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál, kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy de ez ugyanakkor tök be. Jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
0: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüvely szárasság.
0: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, a soha nem késő.
4: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
0: Csinálod?
4: 1621 napos szériám.
2: Ne!
0: És megdicsérjük, hogy
4: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
0: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
4: ott vagy. Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
2: De
4: nem, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszájozás.
0: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy pizza
0: de ez is egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdesz otthon.
3: Akkor már a komposztálás is.
0: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt, egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: 38?
3: 38.
0: Igen.
3: Az vajon csinálom. Mennyire gyakori?
4: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok függve a batarakra.
0: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen. És ezt tökére fejlesztettem, és a zöld külővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
0: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért, az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizzakészítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod, akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
0: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már áras csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
0: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájodról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. A szemlélése.
0: Én szeretem ezt a szállítást.
2: Ki a gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
0: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
0: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
0: Ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
0: Van egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
0: Igen, befekszel kamionak alá itt. Ah,
2: ugye.
0: Igen.
4: Én két gyerekes családanya vagyok.
0: Takarjatok be. Igen. Na, jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan 9 óra, ha van közben

0: jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
11: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
10: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
16: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
17: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságművel.

0: műsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Richter Florián Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
6: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok kicsiknek és nagyoknak prebiotikummal. Keresse a sípópatikákban.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
13: Rádió 1.
14: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi Zsolnai kulturális negyed. Kezdődik a Mind megette napok. Még lehet jelentkezni a Miniszit Fesztiválra. Ismét kiemelkedő szakmai elismeréssel gazdagodott a pécsi Zsolnai kulturális negyed. 2025 után idén is elnyerte ugyanis a Super Brands minősítést. A hazai és nemzetközi szakemberekből álló független bizottság döntése alapján a negyed hivatalosan is Magyarország vezető márkáinak egyike, elismerve az intézmény kimagasló márka minőségét és a kulturális értékőrzés terén végzett céltudatos munkáját. A Super Brands a legjelentősebb nemzetközi márka értékelési rendszer, amely ma már közel 90 országban azonos elvek követésével emeli ki a piac legkiválóbb szereplőit. A díjra nem lehet pályázni vagy jelentkezni, a jelölés kizárólag szigorú szakmai szempontok alapján történik meg. Holnap kezdődik a Mind megette napok, június 14-ig országszerte várják a vendégeket. A programhoz csatlakozó éttermek fixáras, háromfogásos menüsorokkal készülnek, lehetőséget adva arra, hogy a vendégek kedvezőbb feltételek mellett ismerjenek meg különböző konyhai stílusokat. Baranya vármegye több ismert és népszerű étterme is csatlakozik a programhoz. Még május 31-ig várják a jelentkezéseket az idei Miniszit Fesztiválra, amelyet június 19-én rendeznek meg a pécsi Szent István téren. A szervezők középiskolás zenekarok jelentkezését várják, akik szívesen mutatnák meg magukat a közönség előtt. A fesztivál célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, az élő fellépésre. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit. Júniusban ugyanis 9 alkalommal szerveznek ingyenes városnéző programot. Pécs 2000 éves múltját ismerhetjük meg a vezetett túrán. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak, az 1-es kilométernél a belváros felé pedig lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani még jó sokáig, a nyár közepéig, egészen július 10-ig. Jó utat kívánok a Rádió 1-en! Megérkezett a hidegfront tegnap, és ennek köszönhetően sehol sem közelítjük meg a 30 fokot, vagy lépjük túl a mai nap folyamán, hiszen 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában délután 24-25 fok lesz megélénkülő széllel, de egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős, száraz időben lesz részünk, reggel 10, délután 25 fokkal, szombaton pedig jöhet egy kisebb fajta eső is majd hozzánk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 13 perccel. Időjárást kell mondanod, azt mondja a Zsül, hogy mondjál valami időjárást.
5: Időjárás.
4: Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
5: Azt mondtad, hogy ezt mondja.
4: Persze, várjál meg.
5: Mondjam időjárás.
4: Nem indul el, Zsül. Mutasd még egyszer, várjál, mutatjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
4: Gyerekkori traumák, fóbiák, mindenféle iszonyok, életközepi válság. Megyek, megnézem, visszapattanok a tizedikről. Íratom, gyerekek, ezek ilyenek? Hát ez nem mindig a pisi kaki meg a nevetés. Vannak fóbiák, iszonyok, életközepi válságok, gyerekkori traumák, beragadt ringlis pilek közben, amik megállnak, trollfotis interjú, amit nem tudunk meg sok mindent, de nagyon szeretjük őket. Ezek ilyenben vagyunk, ezek minket nagyon foglalkoztatnak. Sajnos
5: érted?
4: Nektek meg azt kell hallgatni, ami bennünket érint és foglalkoztat. Ez ilyen. Tehát lehet itten aztán mindenféle mással foglalkozni, de minket ez érdekel, úgyhogy ezért vannak ilyen témák, gyerekek. M0-ás M1 felé Nagy Dunahídtól teljesen beállva, 8 km, sárgák megint ilyenkor javítanak valamit, vicc társaság írta valaki. Hát, ja.
7: M0-ás M1-es, M3-os.
4: Így van. Nem lehet mindig vízállás jelentés reagál Kisztából. az előző. Vízállás jelentés? Aha. Szerintem a Kossuthon még néha megy, hogy hajóvonták.
5: Minden nap megy?
4: Viccelsz,
5: persze, 12 után.
7: Mi az a hajóvonták találkozása, Tilos?
5: Ahol nem vonták, ha találkozhatnak, nem.
4: Ez egy jó kérdés. Szerintem a hajóvonták, ezt tanultam kisgépvezetőin, de már nem emlékszem annyira. Amikor nagyon sekély a víz, akkor...
5: Nem férnek el egymás mellett.
4: Nem férnek
5: mellett.
4: El egymás egy mellett. Megy el. Egy megy el, és akkor egy fér el. Vagy
7: de, Juli, de attól Juli. Nem lesz kevésbé mély. Tehát, hogyha de, egymás
4: csak nem kell kimenni a szélére.
5: Egy elfér középen, érted? De kettő,
7: szemben mennek egymás.
5: Kettő, akkor már ki kéne menni. De Juli, nagyon...
7: Világos, értem.
5: De figyelj, csak nagyon érdekes, hogy a hajóvonták ugye nem találkozhatnak, de a hajótolták, igen. És elgondolkozott rajta.
7: Nem, próbáltam összerakni a szót, hogy hajó van. De
4: egyszer már volt témánk, amit nem értett egy gyerekkorodban, az nagyon nagyot ment. Versek, minden olyan dolog.
5: Songoku pizza,
4: amit nem tudtál gyerekkorban, hiszen nem az anyádnál hallgatod a Kossuth rádiót, és a hajóvonták találkozása az ugyanez. Hogy álltál gyerekként, és próbáltad a hajóvontákat elképzelni, és azt nem tudtad elképzelni, hogy mi az Istenben nem találkozhatnak. Hol nem találkozhatnak, miért nem találkozhatnak. Igen. Imádom az időjárás jelentéseket. Na gyerekek, akkor még egy Babóti hír így a végére, mert hogy a Babóti Fesztivál, hát ezen mi rajta tartjuk az ütőerén a kezünket, azért ez egy barokkos túlzás, de hogy az van, hogy azt olvassuk most, hogy ugye Babótól lesz ez az általunk is nagyon érdekesnek tartott fesztivál, komolyabb a line-up, mint Woodstockban, tehát konkrétan a strandfesztiválnak nincs ilyen line-upja. Ugye onnan találtuk meg Babótot, hogy ők a Maldív-szigetekre keresnek embert, aki ha elmegy hozzájuk tanítani, akkor ők elviszik a Maldív-szigetekre. Mi van? Tehát ez egy elég fura ajánlat volt. Tanárokat kerestek.
7: Igen, ez mikor volt? Ez innen indult.
4: Ez egy fél év. Innen indult. Aztán találkoztuk Babót polgármesterével, aztán kérdezik, hogy Babót rendezvényt csinál, és iszonyatos fesztivált rendeznek, ahol olyan előadók vannak, hogy tényleg nagyon durva. Tehát nem is tudjuk, hogy a fesztivál ez hogy termeli ki. És most egy legfrissebb hír, hogy ugye egyszerre van talán a BL döntő, meg a fesztivál maga.
7: Babóti fesztivál, igen.
4: Babóti fesztivál.
7: Hát, és akkor...
4: És hogy fellép ugye az after party majd a Beethoven talán, ugye?
7: Vagy Travis Scott
4: is fellép, de hogy a Beethoven fellép. De hogy neki Babótra kéne érnie.
7: Hát hogy érni?
5: Hát,
7: oda?
5: És hogy kettőt egyszer.
4: Olvassuk, és ennek járunk akarunk utána járni, igaz, hogy a Babóti polgár azt mondta, hogy semmi baj.
5: Ez nem lehet akadály.
4: Itt fölülsz egy helikopterre, tessék mondani? Elrepülsz Babótra, letod a koncertet, és ha akarsz, akkor még vagy visszamész az afterra, vagy mész, ahova akarsz. Helikopterrel viszi a Babóti Fesztiválra a fellépőket.
7: De most ezen mit vagy annyira meglepődve? Ott, ahol a tanároknak Maldív-szigeteki utazást ajánlanak, ott minimum kijár Beethovennak.
4: Hogy azt mondja, hogy figyelj, ugorjál föl Pestre egy helikopterre, gyere le Babótra, nem tudom hány kilométer üzemórában kell számolni, ugye, de meg gyorsan kiszámoljuk, majd visszarepül, ahova a Beethoven menni szeretne.
7: Babót könyvelőjének a telefonszámát. Most azonnal szeretném elkérni.
4: Mi történik Babóton? Kitolja a babótiakat.
7: Hát,
4: ugye, ez vagy a Bogár Madonna, vagy a Beethoven, valakit helikopterrel szállít a Babóti Fesztiválra. Mi van?
7: Miféle pénzből dolgoznak ezek a srácok?
4: Láttunk már helikopterre menni esküvőre embereket, ugye? De értjük, tehát az sem volt túl szerencsés, igen. Lehet, hogy írja valaki, hogy ezek a helikopterek most olcsón bérelhetők. Jóval olcsóbban, mint amikor még hadrendben állítottak.
7: Nagyon jó kérdés, Babóton mikorra lesz kész a metró?
4: De tényleg egyébként, gyerekek. Te nem lehet, hogy ő nyerte az ötöst?
7: De akkor elköltenéd Babótra?
4: Hát nem költöd a saját, tehát figyelj, itt valami van. Nincs egy ilyen kis község, mikor egy helikopterrel szállítsa a sztárokat, oda-vissza, hagyjad már!
5: De lehet, hogy
4: mi
5: van
4: valami. Babóton?
5: Miért ne lehetne a Polginak helikoptere? Na!
4: Hogy a Polginak van egy saját. Van egy saját, hát ezért ez Magyarországon viszonylag ritka, nem?
7: Kössük össze őket a Sziget szervező irodában.
4: Szóljunk a Sziget.
7: Hogy van itt egy tehetséges.
4: Igen. Ja, abszolút, de hogy ezért ez így érdekes, és ezen úgy fennakadtunk, mint hír, hogy ez nem volt jellemző azért a kisebb falvak meg városok fesztiválja, hogy helikopterrel szállítsák ezt a fellépőket. Na, de mindjárt megkérdezzük Gábor Babót Polgiát, mert hogy itt van velünk Nyikos Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, sziasztok!
5: Hello! Hello.
4: Na most várj, akkor előbb vannak BL döntő afteron, utána mennek hozzád, vagy előbb nálad vannak, és te elviszed őket a BL döntő afterre, hogy odaérjenek?
2: Hát az az igazság, hogy Ádámnak több programja is van, de mivel nagyon várjuk, meg hát remélem, hogy ti is várjátok, ugyanis én ugye eljutottam hozzátok a Rádió 1-es karszalagokat, ami direkt nektek lett logóztatva.
5: Nagyon köszönjük.
4: De rendes vagy.
2: Figyeljetek, aranyszínű. Megsütettem a nyugdíjas klubbal a pogácsát, aranyporral beszórva, aranyozott tányérról lesz felszolgálva a VIP-ben.
4: Jó, nekünk nagyon nagy szükségünk.
2: Már ilyenkor nem megy, hát az aranyfánk már nem megy ilyenkor.
4: Kérdezik, hogy van-e lányod, vagy akihez házasodni lehet? Vagy
2: hát van két lányom, hát felteszem nekik azért a lécet, de igen, tehát van.
4: Na és akkor most kimegy, vagy kijön helikopterre?
2: Tessék?
4: Kijön, vagy kimegy helikopterre? Mi a sztori?
2: Hát most az a sztori, hogy ugye Ádám vagy visszamondta volna a koncertet, mert ő minden ugyan a BL döntőn is akart szerepelni. És hát megegyeztünk abban, hogy akkor csináltunk mi már ennél nagyobb dolgot is áprilisban, hogy mondjuk akkor tartsa meg a BL döntőn is a koncertet, meg nálunk is, és akkor fel fog ülni a gépre. A Well Hello-val le lett beszélve a menedzserükkel, a két menedzser egymással leboxolta, hogy úgy csinálták az egészet, hogy akkor fellecserélve a kettő koncert, és így 8:30-kor a sportpályán az Ádámnak a gépe leszáll, gyorsan bevezetik a backstage-be, megrendezeljük.
4: Mi van? Micsoda? Tehát itt Pesten fölülteted egy helikopterre, lemegy Babótra, leszáll a helikopterre a sportpályán, lenyomja a koncertet, és utána még elröpül oda, hova akar.
2: Hát attól, ahol akar, de vissza fog menni Budapestre.
4: Ja, mert jön, aha.
7: Visszafelé oda mész, ahol akarsz, drága barátom. Ki van fizetve?
4: Honnan van a helikopter, te az bérled? Vagy ez saját?
2: Hát azt az meg lett beszélve, úgyhogy az ilyen közös kooperáció, úgyhogy megvan oldva. Nem saját, van akiknek saját van, nekünk még nincsen.
4: Tehát ez egy bérlő konstrukció akkor?
7: Vagy egy permetező gép?
4: Hát most látom a híreket, hogy azért sokan föld alattiznak inkább, tehát hogy azért ez akkor...
5: Olcsóbb.
4: Itt most felszabadult helikopterekről van szó? Mert látom, hogy most van, aki inkább föld alattival megy.
2: Hát van, akiknek el kell bújni, igen, lesznek olyanok.
4: Nem azon, hogy bujkál, csak hogy felszabadod
7: helikopter. Nem bujkál.
4: Nos, mit jelent az, hogy ti áprilisban csináltatok egy nagyobbat? Közben megrendeztétek, húztok ott? Vagy ide hoztátok Elton John-t egy szál fehér zongorával? Vagy mi volt a nagyobb ennél?
2: Még egyszer, légy szíves.
4: Hát azt mondtad, hogy áprilisban is csináltunk már ennél nagyobbat.
2: Hát miért nem? Akkor voltak a választások.
4: Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy nem tudom. Hát, azt tudjuk, akkor voltak a választások, de azt hittem, hogy mit tudom én, érted, nem tudom, tényleg.
2: Hát ennél azért mondom, mert ennél nagyobbat is alkottunk mi már, úgyhogy hát azért csak nyomon követitek az életemet.
7: És a szavazatszámlálók is helikopterrel is megisztek.
4: Igen, figyeljenek, Babóton nem tudják még, hogy a Tisza nyert, írja valaki. Na jó, és akkor ő jön egyedül? Tehát akkor ez egy ilyen egyedüli helikopterezése lesz.
2: Hát annyi, hogy a menedzser is vele fog jönni, persze.
5: Tehát... Ingyen, helikopter út, kipróbálom.
4: Azt írja, aki ismerős ez a sztori, csak a nevek tűnnek másnak.
7: És kik léptek
2: ja, igen, és nem hoznak magukkal a puskát, és nem vadásznak szarvas a menet közben, igen.
4: Nagyon jó.
5: Na és hogy állunk? Kész a színpad, kint vannak a sörpadok.
2: Hát sörpadokat azokat ma fogjuk kirakni, a színpad az készen van, hangtechnikát ma fogjuk próbálni, lesz 3 darab lettfal, egy 8 méter x 12-es és 2 darab 4 méter x 8 méteres kivetítő élőképnek, jó kis buli lesz, úgy érzem.
4: Kérdezik, hogy a Forma 1-es díl az összejött, jövőre van Forma 1 nálatok lesz? Állítólag Abu Dhabi kicsit vajudik, hogy megrendezze jövőre, hogy megcsináljátok Babóton?
2: Hát erről még nem tárgyaltunk, de így rajtatok keresztül szerintem bármi lehetséges.
4: Tetszik ez a történet. Fogalmam sincs, hogy mi történik Babodon, de egyre jobban tetszik. Ugye hát itt van a lánynap, hát ezt megnéztük. Hát igen, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás, Lotfi Beki, Karszokoma, Velhello, Betófi, Jamina gyerekek. Hát itt mondom, olyan a lánynap, mint egy strandfesztiválon. Tehát, hogy ez egészen durva, hogy mit hoztok ti össze.
7: Milyen bekészítés lesz a VIP sátorban?
5: Aranypogi.
2: Hát az a meglepetés. Nem mondhatom már, mert akkor nem jöttök el. Vagy túl sokan jöttök.
4: Vagy túl sokan jöttünk, igen. Na jól van, figyelj, mi szeretjük ezt a sztorit. Azt hittük, hogy már a Maldív-szigetekkel meg a fesztivállal nem lehet fokozni, de most elolvastuk ezt, hogy helikopterrel szállítod a vendégeket. Ez egészen extra.
7: Tényleg, ha már ittatunk, sikerült betölteni az állást? Megvan már, hogy kimegy a
2: Maldív-szigetekkel? Igen, megvan a hölgy. Megvan a hölgy, úgyhogy... Úgyhogy szeptembertől bizonyítésre tettjük.
4: Uh-huh.
2: És a szerencséje lesz, akkor visszafele is jön.
4: A Mészáros csoport karácsonyi bulija a Babóti Fesztiválhoz képest egy egyszerű szabolcsi búcsúhoz. Igen. Állítólag nálatok lesz a Super Bowl 2027-ben? Kérdezi egy hallgató, ez igaz?
2: Még nem tudok róla.
5: De átveszünk azt is. Jó,
4: figyelj, nagyon jó. Nagyon szeretjük, Gábor, bármiből is csináljátok ezt meg, bárhogy ez az egész Babóti sztorit mi nagyon-nagyon kedveljük, úgyhogy nézzük még, hogy mi történik veletek. Jó, aztán meglátjuk a hétvégét, azért ezt nem ígérjük 100-ra, hazudta Balázs, de hogy nem feltétlenül, azért ne számíts ránk nagyon, mert itt azért mindenki egy kicsit sűrűbe van.
2: Hát mi is sűrűbe vagyunk, de azért jó lenne, mert meg kellene beszélni, hogy a DJ Oti jövőre hogyan lép fel.
5: De nagy álmok vannak!
4: Hát, most már nem merek akkor összeget mondani, mert azt gondolom, hogy alámondok. Tehát, hogy...
2: van még mit fokoznunk, úgyhogy igen.
4: Igen, tehát van a fejemben egy összeg, most letesszük a telefont, azt megszorzom 4-jel, és elküldöm neked egy fehér papírra fölírva, jó?
2: Jó, köszönöm szépen, bárni fogom az akár.
5: Ja, erre azt kell volna mondani, ki van fizetve.
4: Ki van fizetve, szorozd meg 6-tal gyökér, aztán azt küld el.
2: És azért annyi, hogy euróba fogod írni?
7: Hogy?
5: Jó.
4: Abszolút. Ahogy Feri mondta, olyan leszek, mint az étterme a BL döntő idején. 1 font, 1 forint.
5: Ennyi. Egybe váltjuk.
2: Egybe váltjuk, jó. Igen.
4: Okay. Na jól van. Oké, okay, Gábor, jó fesztiválozás nektek akkor.
2: Próbáljátok megjönni, várunk benneteket, várjuk Ádámot, és aztán további szép napot. Köszönöm szépen.
4: Jól van. Ciao, ciao.
5: Szevasztok.
4: Fogalmam nincs, mi történik Babóton, de tetszik. A tanárok Maldív-szigetekre, a babótiak egy 3 napos olyan fesztiválra, hogy fogalmam nincs, hogy ezt miből tervelik ki, a sztár fellépők helikopterrel a focipályán, mi van? Mi történik Babóton?
5: Állítólag Travis Scott, aki a Beethovenfival együtt fogja tartani a, hogy hívják ott, a BL döntős záróbulit.
4: Igen.
5: Jelentkezett, hogy ő is lemenne.
4: Jamina után állítok egy fél órát még ott még zenél. Egy óra után valamikor a nagy színpadon.
7: Nézem,
4: én bírom ezt a sztorit,
7: Babóti
4: nem látok rá.
7: Babóti ásványkincs. Nem,
4: igen, sóderbánya írják, de mi történik. Na Istenem, van még egy játékosunk gyorsan? Gábor, szia, jó reggel, te játszol velünk.
3: Sziasztok, jó reggel, csáosztok.
4: Ciao, ciao. Mutatjuk a dalrészletet, jó? Hogy mit kell kitalálnod? Már mondhatod is, ha megvan. Na, felbúgott a fűrész. Mi ez a dal szerinted? Vagy mi volt, mit hallottunk? Nagyon sokszor megy nálunk, szakállasan.
5: Egy nagyon nagy figura.
3: Egy láncfűrészek van a kezében, igen. Egy pillanat.
5: Az nem a feladvány része.
3: Egy pillanat, a Teddy Swims.
4: Csak elküldte valaki, vagy valahogy csak megérkezett, valami volt, mindegy, nekem valami... Valami segítséget csak meg, pillanat, még most a zenét hallgatom, pillanat. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros láncfűrész.
5: Ücsi!
7: Az jó!
5: Na?
3: Szuper jó, nagyon örülök, nagyon hasznos lesz ez.
7: Van fáj?
3: Hát sövénynyíróra pályáztam volna, de így lehet, hogy még könnyebb lesz így, mert akkor lehet kivágom torra.
7: És akkor
5: megvadoldva.
4: Jó van. Haszád egészséggel, küldjük neked, köszi a játékot.
3: Rendben, köszönöm.
4: Ciao, ciao.
5: Hát, ha becseréli a Stihl. Jó fejek, rendesek, hát adnak egy ízét sövénynyírót.
4: Ja, mert hogy most láncfűrész.
5: Így van.
4: Igen. Láncfűrész komolyabb, tehát persze, azért az egy menő.
7: Hát, hogy éppen mire van szükséged.
4: Egyébként igen, éppen attól függ, hogy mi kell.
7: Én azt mondom, hogy a plázs és a sziget után egy babótot.
4: Babótot be kéne verni jövőre?
5: Az a csúcs.
7: Az.
4: Ott kell abba adni.
7: Egy szűk elitklub.
4: Egy szűk elitklub a babóttal. Babóttal befejezzük. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Show Time-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch.
9: Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
18: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
17: Ébredjen!
18: Doktor úr, ez mit jelent?
17: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
18: Honnan tudja?
17: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
19: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
21: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopterszimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárok, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnainegyed.hu.
22: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deán öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deán, a személyre szabott elegancia.
23: Egy este, ami nyomot hagy. Június 6-án Pécsen Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
24: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
25: Kikelet.
24: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
25: Kikelet.
24: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
25: Kikelet.
24: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
26: Hány óra?
27: Hajnal 2.
0: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
0: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
0: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert itt

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Pécset vizsgálták meg az emberi agyat, felborult egy jármű, elindult a szezon a Káptalan kertben. Már is mondom a részleteket a Rádió 1-en. Az agy működését és betegségeit vizsgáló kutatás zárult le a Pécsi Egyetemen a napokban. A PTE közleményében azt írta, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programja 1,5 milliárd forintos keretéből tudományokon átívelve végezhették a szakemberek az emberi agy működését, betegségeit érintő kutatásokat. Vizsgálták egyebek mellett a krónikus fájdalom, az epilepszia, a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, a pszichiátriai betegségek és a koponya agysérülések területén szerzett hasznos információkat is megosztották egymással. A projekt nem csupán tudományos ismereteket bővített, de klinikailag hasznosítható fejlesztési irányokat is megalapozott. Belehajtott egy álló autóba, majd az úttesten az oldalára fordult egy személyautó Pécsen a Hásfa úton. A Bártfa utca közelében történt meg a baj, szerdán délelőtt. A felborult járművet, amelyben egy ember utazott, áramtalanították a város hivatásos tűzoltói. A baleset akadályozta a forgalmat az érintett útszakaszon, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Hivatalosan is elindult a szezon a Káptalan kertben, nincs megállás, szeptember végéig lesznek koncertek. A nyitó esemény az idén 35 éves Queenbee zenekar ünnepi fellépése volt. Május 30-án érkezik Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy kis Pál és a Borszám mellett egy Punani Masztív mashupot is eljátszanak majd, júniusban pedig a Bagosi Brothers is fölép. Még egy pár napig, május 31-ig látható a Szipán 101 Fény, élet, örökség a divatfényei című kiállítás. Az érdeklődőket Pécsett az M21 galériába várják. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes útzár van érvényben. A területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Az 58-as főúton Pécs belterületén pedig csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé lezártak egy sávot. Jó utat kívánok! Megérkezett a hidegfront tegnap, és ennek köszönhetően sehol sem közelítjük meg a 30 fokot, vagy lépjük túl a mai nap folyamán, hiszen 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Baranyában délután 24-25 fok lesz, megélénkülő széllel, de egy felhő sem lesz fölöttünk az égen. Pénteken derült, gyengén fátyol felhős, száraz időben lesz részünk, reggel 10, délután 25 fokkal, szombaton pedig jöhet egy kisebb fajta eső is majd hozzánk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Géva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
3: Itt vagyunk 9 óra után, 39 perccel. Egyszerűen azt mondom, hogy 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc van, de bonyolítom. Okay, sokkal.
4: Na,
3: nem kell.
5: Számoljatok.
3: Igen. És mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Ugye megállt egy, nem is tudom mi ez, nem ringlispír, hanem egy ilyen pörgő.
4: Hát ilyen egykarú forgó, egykarú valami forgó. Vásári szórakoztató termék.
3: Igen, alapjából olyan rosszul néz neki, és
4: hát, mi... legalábbis bizonytalan.
3: Bizonytalan, na. Igen. Ember legyen a talpán, aki erre felmerülni. És ugye megtörtént, ami általában ilyenkor megtörténik, hogy legtetején megállt, fejjel lefelé lógtak valamelyik vidéki városban, szerencsétlenek egy jó 20 percet, amíg nem mentették ki őket. És arról beszéltünk, hogy kinek milyen irracionális félelme van, ami még nem történt meg vele, de valamiért fél tőle, hogy ez egyszer megfog. És nem is arról volt szó, hogy most féltem a gyerekemet, vagy féltem, hogy elveszítem a munkámat, nem erre gondolok, hanem egy konkrét olyan félelem, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miből jön, de valamiért ott van a fejedben, és ugye, mint valaki írt, hogyha valamikor iszom a csapból nyilvános helyen, attól félek, hogy hátulról beleverik a fejem a mosdóba. Milyen érdekes dolog, nem? És soha nem történt meg. Nagyon jó dolgokat küldtek a hallgatók, és A BL-ről is beszélgettünk, mert a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt 2026-ban. Mi nem értünk a focihoz, de nagyon izgat bennünket ez a rendezvény, és kicsit átbeszéltük a legfrissebb dolgokat, amit tudunk, vagy amit tudható a BL döntőről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
5: Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
3: Fel fognak-e valamit gyújtani?
4: Fel.
3: Szerinted igen?
4: Figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
3: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
4: Igen. Akkor örülünk.
3: És ott van még 200 ezer Arzenál szurkoló, vagy 150 ezer Arzenál szurkoló.
5: Elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem. Sem a PSG, sem az Arzenál.
3: Szurkolói szempontból?
5: Igen.
4: És ki az, aki az?
5: Hát szerintem a szerbek.
3: Azok úgy fog égni az éttermed, mint a tábort.
4: Jó, de jó, köszönjük, zárunk.
3: Ide tényleg megérkezik még 150 ezer Arzenál szurkoló, és 150 ezer PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolóval, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 2-300 ezer turista erre a két napba.
5: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe. Azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy...
3: Ők szeretik egymást? Az angolok és a franciák?
6: Nem, gyűlölik egymást. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra nyert a PSG.
3: A PSG megnyert,
6: így van. Betettem nektek egy
3: kis videót.
6: Örömükbe földulták kicsit. Mert
4: nyert.
6: De ha kihattak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál szurkolók.
3: Normál, igen, mert hogy érkeznek azért normál. Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe? És hivatalosan, hát ezek hogy BL döntő legyen.
6: Ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
3: Igen? Tehát, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhesse a BL döntőt?
6: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg. Ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg. 23-ban pályáztak. Nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
3: Ezt sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Mindeneset azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg, mint a Super Bowl. Tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, desztinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog menő, nem?
5: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
4: Akkor visszafordul volna. Tehát, hogyha bajban vagyunk.
5: Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
3: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyetek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
5: Értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
4: Taxival.
5: Én értem.
3: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
5: A kétsávon.
3: Valahol
5: repülnek.
3: Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Én nagyon kíváncsi.
4: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligetben
3: fáradt rendezvények azok, engedd el.
4: Fáradt, oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
5: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
4: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Van, aki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
3: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
4: Welcome.
5: Na. Egyetlen egy hely van már.
3: Welcome.
5: Csak.
3: Még vajudom.
4: Még kérjenek szemben.
3: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
5: Kicsit rá.
3: Délután körbe telefonálok. Nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
5: Tudod, ott közöttem, azért a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
3: Kivennék és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
5: PSG, az valami spanyol?
4: Pirosba és kékben ne ölt.
3: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe jelenek
4: meg. Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
3: Úgy agyon vernek, azt hiszik PSG szurkolók. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
5: Csúszda partén.
3: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
5: Be.
3: Igen. Hova?
5: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
3: Ez a legnagyobb parád.
5: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
3: Na, azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menéstél eszedbe jut?
5: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
3: Tavaly nyáron.
4: Igen. Jó, de ő szerette.
3: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
5: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
3: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
4: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
3: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
4: Cipőd befogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
3: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
6: Én van egy, de meg, nagyon vicces, de...
3: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
6: Hát ez figyelj, van olyan.
3: Na?
6: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventójó csótány.
3: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
6: Nem.
3: Helikopter
6: nem.
3: Rám.
4: Ott kijön a kis csótányok.
6: Igen, benne a pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
3: Na, ez viszont tetszik. Már és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
5: Azt mondja, nem, ha nem az légzés.
3: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
5: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
6: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
3: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt, a félek szülő attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
6: Eleve szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
3: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmekemnek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
5: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
3: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnap nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen.
4: A legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
3: Ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
4: Mit érzem közben?
3: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
4: most
3: szeretem.
4: Most is itt van.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na, itt vagyunk, gyerekek. Holnap péntek. Nekem ez a négy nap, ez teljes zavar. Tehát most akkor nem péntek van, ma csütörtök van.
4: Azzal rendbe tudnánk hozni, hogyha holnap se jönnénk. Tehát hétfén nem voltunk meg.
3: Az egy keretes
4: ügy lenne. Egy keretes szerkezet, de bejövünk, itt vagyunk.
5: Indulj el egy órával korábban.
3: Hova?
5: Be.
4: Minek?
3: Ja, minek? Ja, azt hittem a bérdetőre.
5: Holnap már kezdődik szerintem az Őrültek háza.
3: Ja, hogy holnap már Őrültek háza van? De ma még azért közlekedhető a város, nem?
4: Ma már lesz már lezárás.
3: Igen?
4: Aha.
3: Ma már indul a rock
4: and roll. Azt ne kérdezz, hogy hol, mert fogalmam nincs.
3: Erekek, zárjanak! El kell menekülni hétvégére. Jó, rendezzünk bérdetőt. Szerintem ez iszonyatosan menő. Jól van, akkor jövünk holnap 6 után. Jó, mindenki, éjjel túl még ezt az egy délután, aztán
4: Juliska,
3: holnap itt vagyunk.
4: Magadra. Óvatosan. Tudod, ez egy veszélyes csütörtök. Bármi lehet.
5: Jól van.
3: Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Van. Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
0: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok. Hello, jó munkát Magyarország! Együtt eltöltjük ezt a csütörtököt is. Itt kopogtatnak az ajtón az igazi mai slágerek. Tessék kitárni, tessék beengedni őket.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai slágermegy. Nyár hangulat, vidámság, hát legyenek jók a zenék, ha már napsütés van mindenhol, ugye? A hidegfront miatt fellélegezhetünk egy kicsit, nem lesz ma kánikula, 24-25 fok lesz országosan a csúcs, és holnap is pontosan ugyanilyen idő várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ezt az igazi mai sláger

a rádió egy, csak igazi mai sláger megy. A csütörtök az egy kis péntek, úgyhogy itt jó kedv lesz, jó hangulat végig munkaidőben. Készülök az Ázizámmal, hozok szemfeldet is a következő fél óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
5: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2.990 forintért. Savanykás megyleves citromfűvel és cigánypecsenye pirított újburgonyával vagy fetával töltött gombafenyek házi morzsában, tésztasalátával, esetleg hentes tokány pirított tarhonyával. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2.990 forintért. Zöldséges májgaluska leves és rántott csirkemell karbonárával vagy fűszeres fetával töltött lángos citromdresszinges levélsalátával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Csontleves cérnametéltel, korlátlan fogyasztással és A. pilisi apró pecsenye savanyúval, B. mámfatitka burgonyapürével savanyúsággal, vagy C. parasztos csirkecombrizssel savanyúsággal. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Hideg gyümölcsleves és bolognai spagetti, vagy petőfi szelet burgonyafánkkal, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menüajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Daragaluska leves és töltött csirkecomb petrezselymes burgonyával, vagy francia rakott krumpli, esetleg resztelt sertésmáj petrezselymes burgonyával. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
3: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál.
2: A Rádió Egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágerbecs, közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikus, egy állatzene Martin Garrix-tól, az Animals, anno ezzel robbant be a köztudatba, azóta is sikert sikerre halmoz, és szombaton csak nekünk zenél itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show guest mixében, Martin Garrix!

0: műsoromba. Szerintem sikerült ismét sokaknak jó élményeket, emlékeket nyújtani, és mennyi buliba juttatunk be még idén embereket. Na jöjjön Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, Now on Radio 1.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Említettem percekkel ezelőtt, hogy sok-sok bulit intéz még idén a Rádió 1. Na hát a következő percekben Balázsék jövő heti játéka után kiderül az is, hogy mi lesz a következő parti, ahová jegyeket lehet majd nyerni a Rádió 1-től. Én Györke Attila vagyok, aki aztán az újabb zenei órát indítja. Mindjárt jön a Wonderful Life.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongás. Is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: Gyereknap a Bikani élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenkit 10:30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tangcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottál.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a célom az, hogy ezekkel a zenékkel igazi nyárhangulat legyen munkaidőben. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Pár nap múlva egyébként hivatalosan is elstartol a nyár. Szeretjük nagyon, a nyárnak van egy szuper képessége, megváltoztatja az embereket, ugye? Mert az, aki télen este 6 órakor már pizsomában volt, az nyáron 9-kor simán mondja azt, hogy üljünk még ki valahova. Az idei nyár is a Rádió 1-en lesz jó hangulatú.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a rádió egy ilyen csak igazi mai slágermeccs. Az előbb említettem, hogy a nyár megváltoztatja az embereket, és Balex azt írta, Attis, te most rólam beszéltél, télen este 7 órakor már simán a takaró rajtam és pizzát rendelek, nyáron viszont este 9-kor indul csak az élet, fröccs party a haverokkal. Balex, hát akkor mutatom neked, jó? Csak így jelezném, hogy idén nyáron melyik zene fog szólni minden szórakozó helyen, Balatonparti büfében és a külföldi nyaralásokon is. Ez az aktuális kedvencünk, BB Rexától és a Faithless-től, New Religion!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camerad dalát hozom, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander der PHEV. Az élet nagyszerű.
15: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
16: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2.990 forintért. Savanykás megyleves citromfűvel és cigánypecsenye pirított új burgonyával, vagy fetával töltött gombafejek házi morzsában tésztasalátával, esetleg hentes tokány pirított tarhonyával. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Zöldséges májgaluska leves és rántott csirkemell karbonárával, vagy fűszeres fetával töltött lángos citromdresszinges levélsalátával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Csontleves cérnemetéltel, korlátlan fogyasztással és A. pilisi apró pecsenye savanyúval, B. mámfa titka burgonyapürével savanyúsággal, vagy C. parasztos csirkecomb rizssel savanyúsággal. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Hideg gyümölcsleves és bolognai spagetti, vagy petőfi szelet burgonyafánkkal, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menü ajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Daragaluska leves és töltött csirkecomb petrezselymes burgonyával, vagy francia rakott krumpli, esetleg resztelt sertésmáj petrezselymes burgonyával. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
5: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A rádió egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazumai sláger megy a kellemes nyárias időben is. Hát üdv mindenkinek a 22-23 fokokban a napsütésben. Nincs ma kánikula, de az UV-sugárzással számolniuk kell azoknak, akik a napon dolgoznak. Felhő ma nem nagyon lesz, úgyhogy sok folyadék, fényvédőkrém, árnyék, jó? 24-25 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon.

0: megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak és kizárólag a Rádió 1. Imádom a Balázsékat, imádlak téged is, a Balázsék indítják el a napomat, úgyhogy csak és kizárólag a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Daily Mixre összeválogattuk a legnagyobb Rádió 1-es kedvenceket. Rögtön a nyár dalával indítunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
10: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: Hány óra?
18: Hajnal 2.
17: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
17: Próbáld ki te is a Sedacurt.
19: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Alszol.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Svájci precizitás. Minden egyes csészében.
21: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
20: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
21: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
20: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
22: Reklámot hallottál.
23: Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. május 28-a van, csütörtök, déli 12 óra.
2: Hírtér Pécs, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Szép napot kívánok! Elkezdte a MÁV a tervezett karbantartást, ami egészen június 23-áig tart. Mintegy 1,1 milliárd forint értékben végzik el a munkát, olyan érdemi beavatkozásokat, amivel összességében több percnyi késést okozó sebességkorlátozás szüntet meg a MÁV, illetve csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A MÁV legutóbb ősszel újította fel Dombovár és a Pécs közötti szakaszt 750 millió forintból. A beavatkozásokkal több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 60-80 km per órás sebességkorlátozások, és visszaemelik a 80, 100, 120 km per órára az engedélyezett

100 tonna zúzott követ, több mint 4500 méteren sínt és körülbelül 400 vasbetonaljat építenek be, illetve cserélnek ki. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésztőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen. Továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, melyek képesek behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre is. 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum, amely generációknak mutatta meg, hogy a művészet lehet játék, vizuális kísérlet és gondolkodásra hívó élmény egyszerre. A jubileumot június 6-án egésznapos programsorozattal ünneplik meg a Múzeum utcában. A szervezőktől megtudtuk, a délutántól éjfélig tartó esemény egyszerre lesz kulturális fesztivál, közösségi találkozó és nyári örömünnep. A Vazareli Múzeum udvara, a múzeumgaléria és a környező terek telnek meg kiállításokkal, beszélgetésekkel, zenével és alkotó programmal. Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna völgyben. A közelmúltban zárult le az az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére még a legalkalmasabb. A fiókák ugyanis már kellően fejlettek a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és nem tudnak elrepülni. Ahogy a korábbi években, úgy idén is összeállt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani Egyesület szakember gárdája, hogy fiatal sasokat jelöljenek meg az Alsó-Duna völgyben. Összesen 15 rétisas fióka kapott gyűrűt az akció során, Gemenctől a Homorúdi erdőig. Látványos és rendkívül szoros versenyben mérték összetudásukat Baranya vármegye tűzoltói a tűzoltó sportversenyen. Az összesített eredmények alapján idén a pécsi hivatásos tűzoltó parancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek. A rendezvényt Árendás Péter tűzoltó alezredes, a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, a verseny nem csupán megmérettetés, hanem a kapcsolatok, a barátságok erősítésének fontos terepe. A sportszerű és biztonságos versenyzés mellett kellemes időtöltést kívánt a résztvevőknek. A tűzoltók elsőként az egyéni versenyszámokban bizonyíthattak. 100 méteres akadályfutásban a következő eredmények születtek. Az első helyen végzett Vörös Árpád, második lett Ludwig Mátyás, a harmadik helyezett pedig Fischer Károly. A horoglétramászás versenyszámban az első helyen Deáki László végzett, a második Ludwig Mátyás lett, a harmadik Fischer Károly. Az egyéni összesített eredmények alapján az első helyezés tehát Ludwig Mátyás tűzoltó őrmester szerezte meg, a második Fischer Károly lett, a harmadik Deáki László. Az egyéni versenyszámokat követően a csapatok csoportos feladatokkal álltak a rajthoz. Az idei évben is felgyúlnak június 4-én az őrtüzek, emlékeztetve minket a trianoni békediktátumra. Az összetartozásunk tüzelnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményre mindenkit szeretettel várnak, és hát fent van az interneten egy térkép, ahol meg lehet nézni a helyszíneket is. Nos, ahogy az elmúlt években, úgy idén is csatlakoztak baranyaiak is ehhez az eseményhez. Több településen, köztük Pécsett és Mohácson is felgyúlnak majd a lángok, és persze még újabbak is regisztrálhatnak. A régi poszt helyett most a Pont Pécs Fesztivál hozza el a színház és művészetek legjavát a koranyári hétvégére, június 11-e és 14-e között Pécsre. 6 országból érkezik magyar nyelvű színházi előadás. Látható lesz Tasnádi István, Apa szeme fénye a Víg Színházból, Margaret Atwood és Bulgakov regény adaptációk, a fiatalok problémáit bemutató prózai előadások, történelmi táncbemutató, megismerhetjük a budapesti, pécsi, marosvásárhelyi és újvidéki egyetemeken tanuló színészhallgatók vizsgálóadásait is. A filmes szekcióban olyan kiváló szakemberek mesterkurzusaival, filmvetítéseivel és beszélgetéseivel találkozhatunk, mint Deák Kristóf és Rofusz Ferenc oszkárdias filmrendezők, Szabó Gábor és Gózon Francisco oszkára jelölt és Balázs Béla díjas operatőrök.
A közlekedés biztonságos.

0: És a baleset megelőzés kerül fókuszba a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szombati rendezvényén. A programon több szakmai szervezet, így a Tükebusz ZRT is részt vesz. A társaság egy közleményt adott ki, és elmondta, hogy mire is készülhetnek az érdeklődők a Zsolnai negyedben. Lesznek interaktív bemutatók, látványos programok, prevenciós aktivitások, élmények a közlekedésbiztonság és a baleset megelőzés jegyében. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága, többek között a közlekedési ágazat, a baleset és bűnmegelőzés, a mentőszolgálat és a katasztrófa védelem szereplőinek bevonásával szervez programokat május 30-án. A közlekedésbiztonság a mi kezünkben van, ez lesz a címe a rendezvénynek, melynek kiemelt üzenete, a közlekedésbiztonság a közös ügyünk. Ez volt a Hírtér Pécs 2026. május 28-án csütörtökön a Rádió 1-en, Szendi Hajnival.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

0: egy csak igazi mai sláger megy. Pécsi baranyai témákkal a stúdióban Molnár Kristóf. 24 fokot mondanak mára, 28 lesz hétvégén. Eső mellett figyelj arra, hogy futózáporok jönnek, hiába a felmelegedés, aztán jövő hét csütörtöktől, ami még nagyon messze van, tudom, visszatér a nyárias idő, ez szuper hír azoknak, akik pénteken buliznának jövő héten, Villányban ugyanis folytatódik a program sorozat is. Hazai sztárok is jönnek, a Tankcsapda, na róluk lesz még szó a folytatásban, hiszen hozzájuk köthető a játék, ami viszont a Daily Mix zenei listát illeti, Taylor Swift a kedvencek közt, mindjárt ő áll a mikrofonhoz. Képletesen aztán a programajánlatokat is hozzuk, baranyai témák tehát kettőig, a stúdióban Molnár Kristóf a 90,6-on Pécsen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hogy miért emlegetem a Tankcsapdát? Jövő héten folytatódik a Ha péntek, akkor villány rendezvény sorozat. A következő állomáson, június 5-én pedig a rockzene, a magyar rockzene egyik legikonikusabb zenekara is megjelenik. A Tankcsapda robbantja be majd a nyarat. A villányi rendezvénytéren fognak játszani, rengetegen lesznek, külön elzárt területen fognak majd zenélni. Ide viszont akár Rádió 1-es jegyekkel is mehetsz, hiszen a játékban páros belépőket szerezhetsz, vihetsz is magaddal valakit. Pont az SMS tőled várom, egyetlen üzenet, és maradj telefon közelben, lehet, hogy meg is tudod szerezni már a belépőket. Várom a Rádió 1-es szót a 0637-906-906-os számunkra. Játsszunk ma is, hajrá!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerme.

0: Hangosan lebörgetve a Daily Mix zenei lista, így a programajánlatok és a játék következik nálunk. Aztán természetesen zenélünk tovább, mindjárt Ed Sheeran dalát is meghallgatjuk. Biztos helyen az Aziza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Folytatjuk a játékot, továbbra is várom a pécsiektől azokat az SMS-eket, amikkel tankcsapda koncertre mehettek. Jövő héten Villányban fognak fellépni, június 5-én a Ha péntek, akkor villány sorozat keretén belül emlékezetes bulit, estét fognak majd tartani. Rádió 1-es jegyekkel pedig akár az első sorból élvezheted a magyar rockzene egyik legikonikusabb zenekar slágereit. Na ki az, aki ott lenne? Páros jegyről van szó, úgyhogy vihetsz magaddal valakit. Cserébe csak egyetlen üzenetet kell küldeni. Írd meg, hogy Rádió 1, és maradj telefon közelben. Számunk a régi 0630 7 906 906. Bulizz velünk a villányi tankcsapda koncerten.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugimama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság, Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a villányi rendezvénytéren, ahol a legendás tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai Negyed jegyirodáiban kapható.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90,6 Rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Elképesztő világsztár megyeszékhelyünkön, Pécsen, ugye a Káptalan kertben már elindult a program sorozat. Egy csomó fellépő után exhibit is ellátogat a The Kingmaker Europe Tour keretén belül. Pécsre jön a világsztár. Este 7 órakor láthatjuk és hallhatjuk majd őt. Ha már a programoknál tartunk, akkor pénteken tartják meg a Fussa Fény útján jótékonysági futóversenyt Pécs belvárosában. Ez lesz a Night Runner. Itt a bevételt majd egy Duchenne-féle izomsorvadással küzdő gyermeknek adják. Nemes Marci gyógyulásáért futhatunk. Ha már jótékonyság, vasárnap lesz a Viva jótékonysági futás. Ez Kozár Mislenyben vár majd, összekapcsolják a gyereknappal. A nevezésből a hátrányos helyzetű gyerekeket szeretnék majd segíteni, és vinni nyáron táborozni. Segíts, ha lesz rá lehetőséged. Mi a slágereket hozzuk, ezt bízd csak ránk. Itt a következő a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Ava Max. I'm Ava Max.
2: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláker megy, a Tankcsapda zenekarral rúghatjuk be a nyarat, hiszen jövő héten június 5-én Villányban fognak koncertezni Rádió 1-es hallgatókkal a nézőtéren, hiszen számos páros belépőt fogunk addig kiosztani, egy hallgatónk pedig már a vonalban, aki viszi a következő nyereményt. Hogy hívnak? Szia!
2: Szifel Zoltánnak!
1: Zoltán! Figyelj, ilyen könnyen, ilyen gyorsan nyertél nálunk, jött egy SMS, téged dobott a gép, te vagy a következő nyertesünk. Na, mit mondasz?
2: Köszönöm szépen!
1: Nagyon
2: szívesen!
1: Már Tankcsapda koncerten?
2: Voltam nagyon sok Tankcsapda koncerten minden évben. Pesten is, Balatonon is.
1: Nagy rajongó vagy akkor.
2: Sikerül.
1: Régi csapatról van szó, mondd csak, melyik a kedvenc dalod tőlük.
2: Nekem a Rock a nevem.
1: Klasszikus, örök klasszikus, biztos, hogy játsszák. Mit szólsz egyébként a gitáros cseréhez?
2: Hát ezért vagyok kíváncsi a koncertre, ezt a felállást még nem láttam, úgyhogy majd most meglátjuk, hogy muzsikál. Szerintem nem lesz gond.
1: Jól van, oké. Rádió 1 szlogen, tudod?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes. Jó szórakozás neked is, jövő héten ott találkozunk június 5-én Tankcsapda koncert Villányban.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a daloké a főszerep, itt a környéken pedig szintén a hangszereké, a zenéjé, például a Zsolnai Táncház is folytatódik, majd pénteken a Misia Táncházat tartják meg, ahol a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyomány keveredik. Várják azokat, akik kicsit kimozdulnának, a Zsolnaiban fogják pénteken megtartani. Egyébként pénteken a Kodály Központ is tele lesz, hiszen a 8. Pécsi Kórus Jam várja a közönséget. A legszínesebb pop kórus fesztivál itt a környéken immár 8. éve ad teret nagyszerű fiatal pécsi kórusoknak. Kíváncsian várjuk. És ha már fiatalok, akkor a Tillai Tímea Ének Stúdió nyárköszöntő koncertjét is megtartják. Szintén a megyeszékhelyen szombaton a Csorba Győző Könyvtárban egy zenés esték a Tudás Központban című koncert várja a közönséget. Nem könnyű eldönteni, ki hova szeretne menni, de hát addig is a slágereket bíz ránk, mi hozzuk a következőt. Ezzel pedig el is köszönök, holnap dél és kettő között jövünk majd a baranyai témákkal. Addig is kellemes napot, jó munkát, Molnár Kristófot hallottad a 90,6-on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
12: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Orvosi gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
0: Reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
0: Rádió 1.
9: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

nyár nyitó eseménye lett, és ezek a napok már tényleg mondhatni a nyár előszobája. Nézegettem a Facebookot, az Instát, megjelentek a napszemüveges posztok, a teraszos, grillezős fotók, meg azok az emberek is, akik

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük nemrég meséltem, hogy én úgy látom, a social médiában is elstartolt a nyár az elmúlt egy hétben. Nóri Vácról dobott egy Vibert, Atis, a napszemüveges teraszos posztok az én falamon is elindultak, és ismerve a barátaimat, mostantól minden második sztori. Aperol, naplemente és buli.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Louis és a Get Lucky, ezzel indul az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugimama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság, Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Ralli családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kaphatók.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Ha több fronton kell helytállnod,
13: le kell adni a prezentációt.
12: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
14: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: legyen csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Oliver vagyok. Azért hívlak, mert nagyon jó a műsor, éjjel-nappal benneteket hallgatlak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tell me.

Stílusváltás. A rádió egyen csak igazi, ma is láger megy. Nagyot énekeltünk, akkor most nagy tánc jön. Nyilván képzeletben, mert dolgozunk, de azért képzeljük magunkat oda együtt egy jó partiba. Becsukjuk a szemünket, billegünk, és

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

Rádió 1, csak igaz, ma is láger megy. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. Ennek az új Taylor Swift-dalnak a címe Opalites.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deán öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
8: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
12: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
13: Napsütés, terasz, friss ízek. I Love Pécs Café.
4: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Jó zenék, nyárhangulat, 2026-ban is mi leszünk a legbulisabb rádió nyáron. Napsütés 26-27 fok, pont mint ma, ez lesz majd holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen! Ő

0: a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy, öt után a Live Mixben ráadásul Juhász Gerivel és a Loving Arms-szal, addig még a következő zenei óra az enyém, és a Fade of a Feeling-jával indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
7: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: A Richter Florián Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu
16: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
18: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
19: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
20: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
21: Antibiotikum mellé ne felejtse el
22: önnek a Protexin kell.
23: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok kicsiknek és nagyoknak prebiotikummal. Keresse a sípópatikákban.
24: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: közjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, remélem jó a hangulat. Van, aki még dolgozik, de van, aki már autóban ül, megindult a délutáni csúcs. Hát jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 20-as 311-111, és egy kis vasárnapi hangulat, egy kis

0: Ez a Rádió 1.
1: Olyan sok rádióhallgatót hallok, hogy miért hallgat titeket. És gondoltam, elmondom, mert imádom a Rádió 1-et, ezért hallgatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4:05-kor közlekedési infók. Tomi szerint több autó ütközött az M1-esen Szárligetnél, Tatabánya felé haladva a 47-es kilométernél. Simi szintén az M1-esen látott balesetet, csak a másik oldalon, a főváros felé, Herceghalomnál a 29-es kilométernél, az átterelt sávban. Ott most áll a forgalom, úgyhogy aki éppen haladgat Herceghalom felé, az már most készüljön idegekkel. Halló?
1: Jó napot kérlek, érdeklődés szerezni, csak hogy tud-e valaki valamit arról, hogy a Bécsi úton, 10-es úton kifele milyen probléma van, mert 3-4 órája állunk szinte.
0: Budapesten áll a Bécsi út.
1: Bécsi út, Pilisvörösvár irányába.
0: Drága hallgatók, jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen. Kitartást!
1: Köszönöm szépen!
0: A Rádió 1 forró drótja 20-as 311 111, ide jöhetnek az üzenetek, autós barátaimnak pedig ezt a dalt küldöm a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az infók után például Lady Gagától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
19: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki essem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
16: A Richter Florián Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu
20: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
21: Egy este, ami nyomot hagy. Június 6-án Pécsen Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
22: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
23: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deján öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
24: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

Itt a Rádió Egyen közlekedési információk, megtudtuk, hogy miért áll a 10-es főút. A 10-es főút folyamatosan áll a sok barom miatt. Árpád híd, ürömi körforgalom, 1 óra 5 perc, írta Hayley. Azért fogalmazd át, hogy szép legyen, hozzátettem. Most már mindegy, ez így elment, viszont mindkettő irányban lassú, hogy áll a forgalom a 10-es főúton, ez is fontos info. Béla szólt, hogy Budapesten a gyors forgalmi a város irányába elesett, baleset miatt, Maki pedig azt írta, torlódik az M0-ás Gyálnál, az M3-as felé haladva. Jöhetnek az infók, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, kitartást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
12: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
14: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: Egy este, ami nyomot hagy. Június 6-án Pécsen Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
19: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en, minden

0: Rádió 1 Top 5-ben.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szexi, laza és könnyed lesz ez a következő egy óra. A Loving Arms-nak hála. Hello Andris!
3: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy kicsit gondolkodtam, hogy mit hagyták ki ebből a mondatból. Hát a nyárias, tehát nyárias.
2: Tényleg, de jó, hogy itt vagy. De tényleg, isteni az idő, a zenék is isteniek lesznek. Nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
3: Így igaz, az élet csodaszép, wonderful life, ahhoz egy Purple Disco Machine is tartja. Úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó kedven, jó zenék. Kellemes nyári hangulatban, itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mix-ben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix. Ma a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött egy nagyon fontos közlekedési információ. Nem fogtok neki örülni, 9 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében. Bármi olyan információtok van, ami hasznos, ami fontos a többi autósnak, küldjétek 0623111111. Mindenkinek jó utat! És tényleg nagyon szexik a zenék ma délután. Mi lesz a következő?
1: Hát egy szuper jó dal, egy tulajdonképpen ugye nyárias dalokat készültem, mert ugye ilyen csodálatos délutánban. Szeretem az olyan zenéket, ami tele van hangszerrel, és többek között zongorával, nagyon szeretem a zongora hangját. És van egy M-Key remix, ami mostanában nagyon nagy sláger lett már, mint ez a feldolgozás, ez a Midnight the Hanging Tree, úgyhogy ezzel fogunk itt tovább robogni a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben. Úgyhogy hangerőt fel, aki dugóban ül, annak kitartás, hallgassatok jó zenét, jó hangulatot, mert ugye Juhász Gerivel ezt garantáljuk nektek ma délutánra itt a Rádió 1-en.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Whitney Houston egyik legendás dala, a Higher Love, Kygo újította fel. A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 Live Mixben, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy üzenet jó, messziről érkezett. Sziasztok, 500 kilométer óta jövünk 7 motorral, jelenleg a montenegrói hegyek között kanyargunk rátok, ez a Mix a nap fénypontja. Köszi srácok, ezt Csabitól kaptuk. Csabi, nagyon szépen köszönjük, és Csabi még egy videót is küldött nekünk, hát nagyon komoly, nagy motorozásban vannak.
1: Én is szoktam motorozni, úgyhogy Csabi, ezt te érteni fogod, széles utat.
0: És vigyázz magadra, és kösz, hogy minket hallgatok, üdv nektek ott Montenegróban. Megyünk tovább.
1: Megyünk tovább Kesmirral, aki hát többek között elég gyakran jár Magyarországra. Idén nem tudom, nem vagyok ebben képben, úgyhogy emiatt elnézést. Idén nem tudom, hogy jön-e, de hogyha jön, akkor majd erről beszélgetni fogunk. Úgyhogy Kesmirtól megyünk tovább a Wild Ride-dal, itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.
1: At the turntables now. Loving Arms.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Loving Arms volt mellettem a házigazda ma délután itt a Rádió Egy Live Mixben. Andris, Zseni volt ez a mai, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor lassan neked is jó hétvégét kívánok.
1: Hát köszönöm, Geri, bár hát tényleg egyébként is mindenkinek annyira jó, hogy ilyennyire rövid volt ez a hét, hogy én még egyébként meg azt hiszem, hogy ilyen szerdánál járok, hogy ilyen kett szerda van.
0: Igen, mindenkinek szerdai feelingje van, pedig úgyhogy már csütörtök van, hál'
1: Istennek. Csütörtök van, holnap pedig péntek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, többek között mindenki. Úgyhogy lehet menni szabadba, lehet menni strandolni, meg lehet menni bulikázni.
0: Bizonyán meg, hát ne felejtjétek, szombaton BL döntő a fővárosban, Budapesten, a Puskásban, mi pedig utána afterezünk a World Is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így igaz, Geri, ettől szebben én sem tudtam volna mondani.
0: Zseni volt.
1: Köszönöm
0: nem
1: szépen.
0: Ez az egész mai veled, Andris,
1: vagy,
0: nagyon közé.
1: Geri, te vagy a zseni.
0: Nem, én neked köszönhetően vagyok. Zseni.
1: Nem, Geri, nekem meg te hozod meg hozzád, vagy te emeled a szintet, úgyhogy én hozzád akarok felnőni.
0: Ez egy csapatmunka, Andris, adj egy pacsit, szombaton találkozunk, ciao. Jön mindjárt Hypaton és az Out My Head. Ezzel kezdődik a Rádió Egy kívánság műsor. A számunk 0620-311-111. Hallgassatok sok Loving Arms zenét!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: Micsoda aroma?
17: Olyan, mint Olaszországban.
16: Ez az igazi kávé.
18: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
19: Shell. Go well.
20: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
21: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
22: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
24: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
26: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
27: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnainegyed.hu.
28: Svájci precizitás minden egyes csészében.
29: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
28: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
29: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
28: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
24: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
30: This is the World Is Mine Radio Show.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Szokás szerint várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket egészen este 8-ig. A mai első telefonáló Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj közös dalát kéri. Szia!
1: Hello, szia, Peti vagyok, és szeretném küldeni a barátaimnak Budaörsre. Éppen a spanoma vagyunk itt a garázsába, csinálgatjuk a kis Hondáját, és hát, hogy jobban menjen a munka.
0: Hát ettől a zenétől újult erővel fog menni, én ebben biztos vagyok. Ami a hangzását illeti, kicsit 2010-es évek, sőt, kicsit olyan, mint Head of A és a What is Love, főleg ez az eleje. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, összeütközött két autó a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán a 119-es kilométernél. A forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, viszont szerencsére oszlik a több kilométeres dugó az M1-es autópályán Herceghalom térségében Budapest felé, ahol nemrég szintén baleset történt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És egy nagyon új, egy nagyon dögös, egy nagyon nyári slágerrel folytatjuk Alex Kenji-vel és a Bambolével. Ki kéri?
1: Marianna vagyok.
0: Marianna, és ki kapja, akinek küldjük?
1: Egy kolléganőmnek, aki a két gyerekét neveli egyedül, és ma van a születésnapja. Kívánok neki sok boldogságot és erőt a két

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, isteni idő lesz holnap is, nagyon sok napsütéssel és maximum 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Balázs, parancsolj!
2: A Rédaltonnak a számát szeretném.
0: Az újat, a legfrissebbet?
2: Igen, igen, a legeslegújabbat.
0: Nagyon jó választás, Blood Runin a címe, kinek menjen?
2: Az én kedves kislányomnak.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
2: Hanna, és nagyon szeretem.
0: Na akkor Hanna, figyelj, ez hamarosan neked szól! És közben a további kéréseket is várom. A telefonszámunk 0620 3111 111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
3: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szuper sopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuper luxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, valamelyik nap ment nálad egy új Taylor Swift szám. Azt kérem Anna Marinak, és üzenem, hogy mindjárt otthon vagyok, puszíja Oti. Hello, az Opelite-ot kérem Taylor Swift-től, mert túlórázunk, menjen minden call centeres kolléganőnek Nyíregyházára, ezt pedig Zsófitól kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Gabi vagyok, mondnak küldeném a pálomnak. Azt üzenném neki, hogy kitartást a munkában, mert éppen pincérkedik a hotelban. Igazából ennyi.
0: Oké, kösz, hogy hívtál. Ennek a dalnak az az egyik legfontosabb üzenete, hogy tanulni kell a rossz kapcsolatokból. Ez is segít nekünk megtalálni a boldogságot. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Ez az Opelite.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Andi SMS-t küldött nekünk, Sopronban dolgozik egy hamburgerezőben, a Sugar Daddy-t kéri a kollégájának, Árpinak, aki ma születésnapos. Vivi a barátnőjének kíván ezzel a dallal jó munkát Debrecenbe, az edzőterembe, 7-kor kezdődik majd a közös spinning órájuk. Valakit bekapcsolok adásba is. Halló!
1: Szia, Viki vagyok. Küldeném a férjemnek, Lassinak, fiamnak, Alexnak és lányomnak, Lilinek.
0: Hát akkor az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál két fellépője, Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok!
1: Köszi, szia!

0: Ma is nagyon kevés a Duma itt a Rádió egy kívánság műsorban. Halló?
1: Kornélnak hívnak, és egy csinál számát szeretném kérni.
0: Kornél, akkor jön is neked mindjárt az Azizám. És figyelem, jövő héten játék is lesz nálam itt a Rádió egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9.0541-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Micsoda aroma!
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
15: Csúszda partén.
14: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
15: Igen.
14: Hova?
15: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
14: Ez a legnagyobb parát.
15: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
14: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
15: Igen, van egy ilyen fajta szorongás. Te tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
14: Tavaly nyáron.
16: Igen. Jó, de ő szerette.
14: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
15: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
14: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
16: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
14: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
16: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
14: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
17: Én van egy, de nagyon vicces, de...
14: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
17: Hát ez figyelj, van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
14: Ne.
17: Ott lennék is, megszületnek a kis csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
14: Na, ez viszont tetszik.
17: Kikészülök tőle.
14: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak.
16: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
14: Még ezt szeretem. Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
16: Most is itt van.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek dalt küldeni, vagy valakinek üzenni, este 8-ig szokás szerint számíthatok rám. Halló, halló! Sanyikám, hello! Végre megint mosolyog a hangod, hogy van a fogad?
1: Köszönöm szépen, gyógyul.
0: Hál' Istennek, ezt örömmel hallom. Te vagy az egyik leghűségesebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk Püspök Ladányban, ahol ugye néhány hete indult el a Rádió Egy. Mi az ottani frekvenciánk?
1: 98.
0: Így is van. Milyen zenét kérünk? Ki jöjjön?
1: Lady Gaga. Megengedte egy pár szót, Geri? Van egy meglepetés versem a Rádió Egynek.
0: Egy meglepetés versed nekünk,
1: igen,
0: a Rádió Egynek?
1: Igen.
0: Úristen, halljuk.
1: Püspök Ladányban szól a zene, olyan szép, hogy táncolok vele. Szól a zene, és én táncolok, miközben Rádió Egyet hallgatok. 91.8. Rádió Egy a neve. Hallgassátok, emberek, és olyan szép a zene.
0: Sanyikám! Ha lesz egy verses kötetet, kérek egy példány dedikálva. De tényleg.
1: Megbeszéltük.
0: Nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy el is teszem ezt a megszólalást a World Is My Radio Show versek mappába. Lady Gagát kértél, úgyhogy jön a Dead Dance DJ Dark Remixben itt a Rádió Egyen. Örültem, hogy hallottam a hangodat. Jó pihenés.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Egy csak igazi mai sláger megy, Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi, hogy vagy, mi újság?
1: Nagyon jó. Még nem pihentem ki a bulit, de nagyon jó volt.
0: Mert hogy te is ott voltál a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ugye azt hiszem pont tegnap előtt meséltél erről adásban. Hát mi sem vagyunk még túl rajta.
1: Megértem. Egyéb egyszer van.
0: Így van. Mit szeretnél kérni?
1: Regál Lili új számát, a Hilmit.
0: Jaj, de jó, ez egy isteni dal, és hát Lili biztosan játszani fogja 9 óra után is majd élőben a World is Mine Radio Show-ban. Lilit láttad a bulin vasárnap?
1: Jó, hogy ne, hát oda akkorára jöttem föl.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt, olyan élmény volt, hogy hihetetlen, nagyon jó volt, és ott ismerkedtem meg barátokkal, vagy barátnőkkel, és akkor van egy barátnőm Pesten, és van 2 macskája, meg 2 kutyája, képzeld el.
0: Mármint akivel megismerkedtél a születésnapi fesztiválunkon?
1: Igen, igen.
0: De
1: jó! Ahol aludtam, igen.
0: Neked is van macskád, érdekes, hogy az ilyen emberek általában megtalálják egymást. Kinek menjen ez az új Regál Lili dal?
1: Hát akkor Áginak, meg akkor van a másik lány, a Krisztina, neki is, és Szobinak.
0: Most tehát zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en. Jön ugyanis a 3-szoros év DJ-je győztes Regál Lili és a Hilmi.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robinak van egy fontos közlekedés információja a budapesti autósok számára. Parancsolj!
1: Súlyos baleset történt a Magyaródi út és a Miskolci út kereszteződésében, 3 autó karambolozott.
0: Ó, te jó ég, köszi a helyzetjelentést! Mit szeretnél hallani?
1: Kámrádtól kérek egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
1: A családomnak. Barbara, Hanna és Dalma.
0: Szól is akkor nektek mindjárt Kámrád és a Be Mine. Be mine. És közben a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Zsuzsi vagyok. Éppen hazafelé tartok a kisfiammal Esztergomból, Ösztrandról.
0: Jaj, de jó! Jót fülöttetek?
1: Nagyon, nagyon szuper volt.
0: Hamar megjött a strandidő idén.
1: Na.
0: És holnap is lehet majd fürödni, 28 fok lesz szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Na és akkor Zsuzsi, mit küldjünk a kisfiadnak?
1: Hát egy Tiestót.
0: Jön is akkor nektek a Lélo Tiestótól itt a Rádió 1-en, szuper nyarat kívánok!
1: Szép

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül csörög a telefon. Halló, halló!
1: Barbie vagyok, és részről szeretnék egy számot kérni a férjemnek.
0: Szia Barbie, és milyen alkalomból?
1: Hát csak úgy, itt ő mellettem, megyünk hazafele.
0: És ahogy hallom a hangodon, minden rendben. Where is my husband? Hol van a férjem? Ré, akkor most nektek énekel itt a Rádió Egyen. Kösz, hogy minket hallgattok, jó?

0: Egy átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó vadonatúj zenét fogunk nektek bemutatni Regál Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: megszólalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco! Disco!
0: A Rádió 1 DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek! Ez itt a Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, indul a Discosit Radio Show. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én, DJ Junior.
6: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
7: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Mondanám, hogy 100%-os vagyok, de nem,

0: Attila vagyok.
1: És kérem szépen, ma este lesz egy premierünk Rozália és Björk új dalának, DJ Junior remixe, valamint játszom a diszkos itt Szorít és az új dalunkat, úgyhogy vágjunk is bele Katóval és Johnnal, a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igaz, mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkosít közönség találkozó, avagy diszkosít pizza kóstoló.
1: Ezt kérdezték tőlem, hogy most 3-tól vagy 4-től van?
0: 3-tól van, de mi 4-től játszunk 7-ig, 1-1-1 óra.
1: Oké, okay, de ott leszünk 3-tól?
0: Ott leszünk, kóstolás. Közönség, nem előtte közönséggel találkozunk.
1: Na, akkor most figyeljetek, mert jönnek az ünnepetek. Névnaposok ma többek között a Csanádok, Emilek, Ágostok, Bodok, Karák, Karádok és Wilhelminák. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Vargandi, Romhányi Áron és Zsidró Tamás. Isten éltesse az ünnepeteket.
0: Tehát ez a most vasárnap egyikünknek sem olyan lesz, mint az átlagos mondhatni fellépések, hogy odarohanunk és elmegyünk, tehát semmi hatni, itt most barátkozni fogunk. Egymással is?
1: Mondjuk
0: meg a többiekkel is.
2: Én mondanám így, hogy rátok fél. És most megyünk tovább a diszkosít rádiósóban, itt a rádió, jön Maggio Dero és a Luca Condigo DJ Juniorban.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosi rádió show 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én vagyok az, igen, az utóbbi borzasztó hangom, és így fogok 4 fellépést csinálni a hétvégén.

0: Instagramon, a Facebookon.
1: Én pedig Dancet Miklós főterén fogok játszani majd egy koncert után. Én is a Bajnokok Ligája döntő után, remélem nem lesz hosszabbítás, tehát hogy pont le fogok érni, mert 22:30-kor kezdek. Egyébként a péntek az egy nagyon extra dátum, ugyanis ugyanezen a pénteken 2004-ben nyitott a Bad Beach, nem tudom, hogy ki van ezzel képben, egy biztos, hogy nem ma volt. Péntekenként ennek köszönhetően nagyon-nagyon sok olyan zenét fogok játszani a fővárosi rezidenciában, egy jótékonysági rendezvényen, amit annak idején a Bad Beach nyitóján, előtte pedig egy privát bulin zenélek. Szombaton megint csak játszok majd ugyebár a budapesti rezidenciámon, és megyek oda bobozni, ahol azt hiszem múlt héten Józsi kezdte a bob szezont.
0: Akkor lesz Peti áll a ház előtt, meg House of Pain Jamboree-n?
1: Igen. Most viszont nem ilyenekkel megyünk tovább, hanem egy új DJ Juniorra, ez a Day by Day itt a Rádió 1-en, az Esti Show-ban, ez a diszkosi.

0: diszkósít a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel és velem DJ Juniorral. És tényleg jót esik bevésni, most vasárnap Pátyon diszkósít pizza kóstolás. Az első 150 vendég kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkósít pizzát, és hát ugye mondhatni, celeb simogató is lesz, tehát lehet jönni már egészen korán. Mi ott leszünk 3-tól este 7-ig.
1: Engem lehet simogatni mindig, bizonyos keretek között, amit az asszony enged, mert egyébként csak baj van belőle. Jut eszembe, egyébként jön a Claudia, csak úgy mondom.
0: Hogy magára vett a celeb simogatót, mit celeb? Én is elhozom a kedvesemet, kérted el meg.
1: Nem magamra vettem, hanem engem szoktak simogatni az emberek, és inkább szólok, hogy
0: magyarán Bárány család, ott lesz a Junior család is, ott lesz, hogyha minden igaz.
1: Na.
0: A Hanvai család ott
2: nekem
0: lesz?
2: Az összes barátom jön.
0: Jó. Oké, ez ilyen diplomatikus válasz.
2: A családom nagyon nagy, nagyon sok van, és nagyon sok barátom.
0: Ja,
2: mindenki jön.
0: Ja, értem.
1: Jó kis buli lesz akkor.
0: Viszont most megyünk tovább a vadonatúj diszkosiddal, amelyet a Rádió Egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon mutattuk be klippel együtt. Hamarosan jön a megjelenés és a videoklip, és most viszont játszom itt a Rádió Egyen. Ez a Sorry.

0: Rádió egy csak igazú, ma is Sláger meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Megint csak a vasárnapra visszatérve kérdeztetek család így meg úgy, amúgy ugye már nekem egy mondhatni sokkal szélesebb családom, mint másoknak, és a barátaimra hagyatkozom ebben a körben elsődlegesen, de közben eszembe jutott, hogy édesanyám is fog jönni, és ezt mindenféleképpen ezt szerettem volna mondani.
1: Hát jó. Akkor nagyon családi vállalkozás lesz.
2: Akkor miről beszélsz, hogy nem családi?
0: Hát családi baráti.
2: Baráti.
1: Figyelj, én csak annyit fogok mondani mindig a mikrofonban, ha azt... Ne ez a báj! Egyéb! Óvatosban tudod, finoman.
2: Ne, én nem akarja mindenkit elűzni, ez fontos.
1: Nem, csak ne ez a
0: báj. Ez egy kellemes vasárnap délután.
2: Soha többet nem vettünk
0: pályán.
1: Egyébként én 3-kor biztos, hogy eszem pizzát, 4-kor már nem biztos, 5-kor biztos, hogy nem.
0: Tehát,
1: hát ez slankos.
2: 6-kor lefekszel, vagy mi van?
1: Hülye.
2: Én még lehet, hogy iszok is, mert lesznek ilyen színes italok.
0: Igen. Na,
2: viszont menjünk tovább most egy ilyen triumvirátussal, nagyon vegyes a társaság. Van benne egy amerikai, van benne egy izlandi, és van benne egy spanyol. A spanyol Rosalía, az izlandi Björk, és Yves Dumor, ő pedig egy amerikai zeneszerző és előadó művész Miami-ból, és csináltak egy Bergen című dalt, ami egyébként rohadt gyors, ilyen 160 BPM körüli az eredeti, és van benne komoly zene, van benne punk zene, van benne rock zene, van benne szimfonikus zene, és ilyen hard dance is. Na, ebből csináltam egy egészen érdekes DJ Junior remixet, úgyhogy premier itt a Diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: További jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek Hambai Pícsi voltam, holnap este egy privát rendezvényen kezdek, aztán jövök a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fogok játszani. Nagyon-nagyon sok Bad Beach-es kedvencet, mert hát ugyebár ezen a napon 2004-ben nyílt annak idején a Bad Beach. Ez egy jótékonysági rendezvény lesz egyébként a fővárosi rezidenciámban. Szombaton megyek bobozni, ott kezdek, és onnan megyek vissza majd, illetve jövök vissza a fővárosra, megint csak a fővárosi rezidenciámon fogok pörgetni. És ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkosít, közönség találkozó, pizza kóstoló, az első 150 vendég kap egy ajándékszelet, diszkosít pizzát, szóval tessék megérkezni vasárnap, már 15 órára Pátra. Szavasztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, van egy-két új remix, az hamarosan kikerül a DJ Junior videó csatornára, a YouTube-ra, és egyébként hivatalos lett a csatorn, nem csak mondom, képzeljétek el, kaptam egy ilyen jelet mellé, úgyhogy hát annyira hivatalos.
1: De most
2: már, most már mondhatom, hogy hivatalos DJ Junior, eredeti valódi remix. Úgyhogy igen, Hun meg Han. Na, meg azt akartam még mondani, hogy szombaton Dán Szent Miklós, ott leszek a főtéren, 22:30-tól a BL döntő után, bulizunk együtt, és én lehet, hogy jövök vissza egyébként Budapestre, mert itt lesz ez a nagyon híres rapper csávó, akinek most nem hirdetem a nevét, de mindegy, lehet, hogy arra még elmegyek, ez egy BL after party, megnézem, hogy hajnali egykor kezd, és egyébként vasárnap ott vagyok a srácokkal, ugye a diszkosít pizza kóstolon, a Montini Experience dalával búcsúzom, az Astor Szín My House is Your House, ezt játszottam egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválon és a nagy színpadon, meg utána a retro részen is, a klasszik szettem alatt. DJ Junior voltam, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: reggel. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show
1: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől totál élőben, 3 teljes órán keresztül. Imádni fogjátok a zenét is, imádni fogjátok a DJ-inket. Mellettem mostantól a kékhajú lány, 3-szoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Hú, de jó találkozni újra a Rádió 1 születésnapi fesztivál után.
2: Ne is mondd, és már csütörtök van, elképesztő, holnap viszont péntek. Jövök a live mixbe, és a holnapi nap nagyon fontos nekem, ugyanis holnap fog megjelenni a Heal Me videoklippel együtt YouTube-on, úgyhogy nagyon izgi.
1: Yes, úgyhogy lesz miről sztorizni a következő 2 órában. Nézhetitek is Lilit mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. SMS és Viber számunk 0623111111. Jöhetnek a kérdések, induljunk el!
2: Érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, azért ezzel szeretnék kezdeni, ugyanis bekövetett a Rádió 1 születésnapja után Cyril, nagyon meglepődtem, tetszett neki a szettem, ez egy nagyon nagy boldogság nekem, úgyhogy ezzel kezdem a mai órát itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.
1: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött. Regál.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mind Radio Show.

0: Lemezjátszóknál háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és tökéletes hangminőségben. Hát nagyjából minden üzenet ugyanarról szól egyelőre. Sziasztok, hello Lili, a kezdésről lemaradtam, de itt vagyok, és nagyon várom a Hilmi videóklipjét, imádom ezt a dalt, gratulálok, és nagyon tetszik a hajad. Puszi, Donna Gabi, a kamionos csaj, mert hogy rövidebb a haj.
1: Köszönöm szépen, ő mindig ír nekünk, igen, levágattam a hajamat rövidebbre, nagyon élem most ezt, és köszönöm a rengeteg üzenetet és a kommentet, hogy ez mennyire jó, meg hogy ez jobb, mint volt, nagyon cukik vagytok, és igen, hát elképesztően várom a holnapi napot, ugyanis holnap érkezik YouTube-ra és a többi platformra is a Hilmi, viszont YouTube-on meg lehet majd nézni holnap már a videóklipet. Ahogy említettem, egy olyan arcom látható a videóklipben, ahol, amit még soha sehol sem mutattam meg, úgyhogy alig várom már, hogy ezt láthassátok.
0: Sziasztok, Lili és Geri! Nagyon várom Lili új dalát és a Hilmi videóklipjét, ami pont a ballagásom napján fog kijönni, úgyhogy a holnap nagyon izgalmas lesz számomra. Lilit nagyon régóta példaképennek tartom, és nagyon szeretem az összes dalát. Szeretettel, Dominik!
1: Köszönöm szépen, és innen is gratulálok, köszönöm, hogy írsz, hogy követsz, és hogy ennyien várjátok a Hilmit. Fú, én nem is tudom, lehet alig fogok aludni éjjel.
0: Azt, hogy szándékosan megmutatod olyan arcodat a videóklipben, ahogy fogalmaztál, amit még soha, ezt tudatosan ehhez a dalhoz kapcsolódóan döntötted el?
1: Abszolút, ugye a dal arról szól, hogy mindannyian átéltük már, hogy milyen az, amikor összetörünk, amikor mélyen vagyunk, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk túl valamin egy csalódáson, és ez a dal nagyon sokat segített nekem, ezek a sorok vannak benne, ezek az érzések, és ezzel a dallal szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonlóan éreznek, hogy esetleg egy ilyen erőt adjon ez a dal, úgyhogy a videoklip is tükrözi ezt a fajta lelki világot, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt az arcomat még soha sehol sem mutattam meg.
0: Úgyhogy szerintem tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sokan fogtok magatokra ismerni ebben a dalban és ennek a dalnak a mondani valójában. Menjünk bele!
1: Érkezzen tehát a legújabb saját dalom, aminek én írtam a dallamát, a dalszövegét, és tényleg szívem, lelkem benne van. Holnap tehát érkezik YouTube-ra videóklippel ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hypaton és az Out My Head csütörtök este a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Nagyon sokan írtok SMS-ben, Viber-en, a Facebookon, sőt még a TikTokon is. Lili, nagyon jó voltál a Budapest Parkban, üzeni Nita.
1: Köszönöm szépen, hát ti is nagyon jók voltatok, mert olyan elképesztő közönség volt, és annyira éreztem a szeretetet és az energiát, hogy bárcsak visszaröppelhetnék oda bármikor.
0: Tényleg fantasztikus buli volt, még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt az idei 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sziasztok, szerintem Lili az eddigi legjobb saját dalod a Heal Me, csak így tovább üdvözlet nektek Norbi.
1: Köszönöm szépen. Lehet, hogy igaz, hogy a váratlan vagy a nem betervezett dolgokból születnek tényleg a legjobb dalok. Sokan mondják ezt, és a Heal Me is abszolút így született meg, hogy nem is terveztem kiadni. Tulajdonképpen idézőjelben úgymond magamnak írtam ezt a dalt, úgyhogy nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik.
0: Melyik nyári bulit várod a legjobban? Ez Gina kérdezi Viberem.
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hála Isten nagyon-nagyon sok helyen találkozhatok a hallgatókkal. Közel 30 fellépéseim lesznek egy hónapban. Júniusban még elmegyek egy rövidebb pihenőre, viszont utána belecsapunk tényleg ezerrel, úgyhogy nehéz lenne egyet kiemelni, de minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Szia Lili, képzeld, május 25-én lent voltam a szülővárosodban, Pécs városában is. Nagyon-nagyon gyönyörű. Szeretlek, imádlak, régi rajongót Roland Kelenföldről.
1: Wow, hát Pécs az tényleg nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy írtál, és örülök, hogy tetszett.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Lendülünk tovább, ugye Lilinek ilyenkor csütörtökönként mindig 2 órája van a lemezjátszók mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most egy picit irányt váltunk. Egy olyan dal érkezik, ami teljesen más stílusában, mint az előzőek. Szerintem nagyon-nagyon kis, misztikus és különleges. Ez a Madre Vida itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Szokás szerint Regál Lili a csütörtök este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A TikTok oldalunkról egy üzenet: Lili csinálja a zenét, Gömbi megvárja otthon a dinnyét, üzeni Zotya.
1: Igen, és épp említettem a TikTok live-ban, hogy akkora napozásokban volt, mikor én eljöttem, kicsit megirigyeltem, mondtam neki, persze te csak feküdj itt az ágy közepén, napozgass, majd én megyek és intézek mindent.
0: Rendesen az ágy kellős közepén élvezi a napsugarakat?
1: Abszolút, hát imádja.
0: Édesem. Ha már állatok, Gerikém, gratulálok Süsükéhez, Kakucson, ma is sütött a nap, nyomjátok, ez DJ Ramit üzenete volt, aki ugye DJ Pure Beatnek nagy cimborája volt, és már guest mixe a World is már Radio Show-ban. Nagyon szépen köszönöm, Süsükém is nagyon köszöni, otthon vár egy tündérkiskutya, és minden rendben van vele.
1: Imádom, annyira cuki, én meg akarom fogtosni ezt a kutyát.
0: Én nagyon várom a találkozást, Lilinek mindig küldök egy csomó képet, úgyhogy hát Süsüvel óriási van vagyunk. A legjobb dolog, ami történhetett velem. Mi lesz tisztől, Lili?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül. Tartsatok velünk, csak pár perc szünet érkezik.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Galili. World is Mine Radio Show starts now. Este 10 van, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Ha minőségi zenékre vágytok, akkor jó helyre kapcsoltatok, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Holnap délután 4 Hilmi videoklip premier.
1: Pontosan, már alig várom a holnapot, nem biztos, hogy sokat fogok aludni ma éjjel. Olyan lesz a videoklip, egy olyan arcomat láthatjátok majd, amit még korábban soha sehol.
0: Ha kérdeznétek Lilitől, megtehetitek 0620 311 111. Jöjjön a második kör!
1: Kezdjük is el egy nagyon vidám dallal, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: vadonatúj, Kato és a Turn the Lights Off, ez DJ Dark remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Imádom nézni, hallgatni a TikTok élőidet, Lili, ahogy csevegsz a kommentelőkkel. Köszönöm az ottani válaszodat, Szoboszló, Kamiontali, Ottali, nagyon várom, puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszönöm szépen, amúgy rengetegen voltunk a TikTokon, nagyon köszi, hogy ennyien ott is velem voltatok, és tök jót dumáltunk.
0: Sziasztok, épp egy koncertről tartunk hazafelé, de természetesen a kocsiban a Word is Mine Radio Show-t hallgatjuk. Sajnos idén nem tudtunk menni a Rádió 1-es szülinapra, de majd legközelebb. Sokszor ölelünk és puszilunk titeket. Geri nagyon aranyos süsű, imádjuk a róla készült fotókat. Csilla a Dorin anyukája.
1: Ó, tényleg, hát ők mindig írnak. Bizony. Nekünk, már hiányoztak, és hát jövőre akkor találkozunk, várunk titeket szeretettel.
0: Így van, köszönjük az üzenetet, és süsűnek otthon átadom az üzenetet. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nem megy a YouTube, miért? Ezt többen írjátok, többen kérdezitek, mi sem tudjuk, technikai probléma van, nem nálunk van a probléma, hanem a YouTube-nál, dolgozunk rajta, lehet, hogy helyreáll, lehet, hogy nem, itt vagyunk élőben ettől függetlenül.
1: Így van, írjatok nekünk, látunk, hallunk mindent, úgyhogy pörgünk is tovább egy olyan dallal, amit szinte egészen biztos, hogy nem ismertek, hiszen nem sláger, nem ismert, egy igazi eldugott kincs. Én nagyon szeretem az ilyeneket, ez az Are You Down itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. Regálili. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: A Medúza és a Don't Wanna Go Home egy tökéletes rádiós sláger az olasz triótól 2026-ban. A World is Mine rádió show-t halljátok a rádió egyen mellettem, Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hogyha valaki nem hallgatott volna minket egész este, vagy csak most kapcsolódott volna be, Lili nagyon-nagyon várja a holnapot, hiszen a holnap egy újabb fontos mérföldkő lesz a karrieredben.
1: Igen, ez igaz, ugyanis holnap érkezik a legújabb saját dalom a Heal Me videóklippel együtt YouTube-ra 4 órakor. A videóklip is nagyon különleges számomra, ugyanis ahogy említettem, egy olyan arcomat fogom megmutatni, amit korábban sehol sem láthattatok, illetve a dal is nagyon különleges számomra, teljesen más stílusban és érzésekben is, mint a korábbiak.
0: Úgyhogy holnap 16:00-tól figyeljétek majd a videóklip premiért. Megyünk közben tovább, 06-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Loco, loco! Tudjuk, hogy mindenki meg van őrülve ezért a dalért. Lili, szerinted ennek a zenének mi a titka?
1: Szerintem egyrészt nagyon fülbemászó, másrészt ugye nem olyan, mint a megszokott dalok, hiszen nem tipikusan mainstream dal, és elképesztő, hogy mégis ekkora sikert arat. Én emlékszem, hogy amikor lejátszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, mindenki felsikított, annyira megörültek neki az emberek, ugyanis ezt játszottam. Én nekem is egy óriási kedvencem.
0: Úgyhogy menjünk most tovább ezzel, mehet a hangerő felfelé.
1: Így van, úgyhogy akkor pörgessük is, érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Liliát a lemezjátszók mögött az elmúlt 2 órában. Mi volt ez a zene itt most a legvégén?
1: Ez Asiától a Blame on Me, én nagyon-nagyon szeretem, egy igazán különleges dal, ugye teljesen más az első és a második dropja, nem tudom megudni.
0: Mind a 2 mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációban is holnaptól 1 teljes héten keresztül. Sok fellépés van hétvégén?
1: Igazából innentől kezdve nagyon szépen és durván belecsapunk a nyári hajtásba, amit én már nagyon vártam. Most még lesz egy rövidebb pihenőm, viszont júliusban, illetve júniusban is sok buliban, de július-augusztus az tényleg durva lesz. Minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen.
0: Szuper, Lili, nagyon köszi ezt a ma estét, szuper volt. Találkozunk a Rádió 1 Live Mixben holnap délután 5-től.
1: Köszönöm szépen, egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok, addig is sziasztok.
0: És maradjatok, jön Joel Junior.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is Mine Radio Show.

0: starts now.
1: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
2: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

Online Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior,

0: Hátsóban a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ennyi időnk jutott mára, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és holnap ilyenkor Martin Garrix egy órás exkluzív mixe szól majd a World is Mine Radio Show-ba, mert hogy pontban éjfélkor indul ez a mix. Őt hozom most a folytatásban, ez a Butterflies, itt lesz Ray Dalton, az aktuális kedvence Bibi Rexa, és az a New Religion, ami elkezdte a menetelését a top 50-es listánkon is. Hogy hanyadik ezen a hétvégén? Ez szombaton 10 és dél között kiderül. Tehát holnap a World is Mine Radio

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és péntekig tart Balázsék újabb izgalmas, szellemes, kacagtató játéka, az elfűrészelt dalok. Na, hogyha ebből a dalból felcsendül egy részlet, segítek, hogy mit kell megírni SMS-ben. Alex Kenji, Bambolé!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

bajban. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, ha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésszel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opalite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opalite, ez most az aktuális kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: miért a rádió egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két helyen gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, szerintem a rádió egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.